0: a legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt háromszabas strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: álmodj még!
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton, Csemőben természetesen a Templom téren. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapádra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én.
3: Hey,

0: turisták. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap csak nem 400 ezer gyerek. Újra lehet fürdeni a Szajnában. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphat csaknem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, valamint annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondivárjátékokat rendeznek szombaton Drégeipalánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Az időjárásról.
1: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél,

0: Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit. Szeretettel július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett. És visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akudjárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! Vörös Nándi hangját hallják, mert ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-től. Nem azt mondom, hogy az én hangom Ceglét hangja, de a műsor címe ez, úgyhogy remélem, hogy ahogy eddig is, most is válaszolnak az általam feltett kérdésre, ezt majd megtehetik a 0635 92-t 92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n, vagy a facebook.com/ceglitradio oldalon is írhatnak nekünk, és hogy miért Ceglét hangja, most azért, mert én kérdezek, és a ceglédiek és a környékbeliek pedig válaszolnak. Remélhetőleg, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megteszik. A mai kérdésünk, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Tehát olyan dolgokat keresünk, ami talán sokaknak felesleges kiadás. Volt már egy hasonló adásunk, hogyha visszagondolnak, nem is olyan régen, akkor arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amiből lehetne akár olcsóbb alternatívát találni, de mégis megveszik a minőségi terméket, mert ehhez a minőséghez szoktak, és inkább többet költenek rá. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami Önök szerint teljesen felesleges dolog, és mégis fizetnek érte az emberek, és hogy belemerüljünk a témába egy kicsit, készültem most is statisztikával. A felesleges kiadások csökkentése a leggyorsabb módja a megtakarítások növelésének. A leggyakoribb pénzkidobások közé tartoznak az impulzus vásárlások, az élvezeti cikkek, valamint a kihasználatlan előfizetések, a kávézóban vásárolt kávé vagy a túlárazott kényelmi szolgáltatások. Ezek egészen pontosan. Az impulzus vásárlások az alapos tervezés nélküli hirtelen jött vásárlások, amit mondjuk a reklámok vagy a marketing tud elérni nálunk, és hát gyakorlatilag könnyen belecsúszunk ebbe a csapdába. Élvezeti cikkek ilyenek az alkohol, a dohánytermékek, az energiaitalok, és néhány cukrosüdítő és társaik is. Előfizetések. Streaming szolgáltatások, amiből gyakorlatilag, hogyha egynél több van, az ember már nem tudja megnézni, nincs annyi ideje. Vagy az edzőtermi tagság, amiket fel sem használ az ember. Étel és italvásárlás, kávézóban vásárolt kávé, gyorséttermi ebéd, házhoz szállítás, ezek inkább legyenek olyan dolgok, legalábbis itt a szakértők javaslata szerint, amit egyszer-egyszer megteszünk, tehát beülünk kávézni valami ismerőssel, vagy egy hónapban egyszer gyorsétteremben ebédelünk, de azért ne legyen rendszeres. Itt vannak még a márka termékek, drágább márkák választása, amikor az olcsóbb is ugyanolyan jó, illetve a feleslegesen magas díjak, mint a korlátlan mobilcsomag, miközben alacsonyabb is elég lehetne, nyilván persze ez munkafüggő vagy személyiségfüggő is, de át lehetne ezt gondolni, és néhány tipp a megtakarításokhoz. Első a tervezés, készítsen bevásárló listát és tartsa is be. 2. Tudatos döntés, várjon 24 órát egy nagyobb vásárlás előtt, ez alatt át lehet gondolni, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra. Otthoni készítés, főzzön otthon, vagy csinálja meg előre a kávéját, és akkor később nem kell ezekre már költeni, bár azért tegyük hozzá, hogy otthon sem annyira olcsó főzni, de meg lehet oldani mindenképpen olcsóbban, mint hogyha minden nap rendelünk, és még szállítási költség is van. Illetve a felülvizsgálat, ellenőrizze előfizetéseit, és mondja le azt, ami felesleges, nem használja, vagy úgy sincs értelme, úgyhogy ilyen szempontból is lehetünk tudatosak. Nos, ezeket a tanácsokat adtam, és most lássuk a zenék után legalábbis, hogy mi az, ami Önök szerint értelmetlen, az emberek pénzt adnak rá, de nem értik, hogy miért. 0635 92 95-ös, ez tehát a Ceglét hangja mai témája.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92 5.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Edit az első üzenet küldőnk, aki a 0635-92-92-re SMS-ben válaszolt: műköröm, műanyag poharas, megy leves, készkaják, műszempilla, reggelig lehetne sorolni, mennyi pénzt kidobunk feleslegesen. Hát ez nézőpont kérdése. A műköröm szerintem olyan, hogy valakit azt tesz boldoggá, akkor kölcsön csak rá, bár nem tudom, gondolom ott is határa csillagoség. A műanyag poharas, megy leves. Megmondom őszintén, hogy néha-néha, bár talán én szilvaleves tettem legutóbb, néha-néha én azt érzem, hogy meleg van, és meglátok egy ilyet, otthon majd kicsit behűtve jól elfogyasztom, néha nekem ez ilyen guilty pleasure, bűnös szenvedély, és néha szoktam venni egy ilyet, hogyha megkívánom. A készkaják nézőpont kérdése, valakinek nincs lehetősége főzni, vagy nem tud, akkor valamilyen szinten rá van erre szorulva, nem megvédeni akarom, műszempillám pedig soha nem volt, úgyhogy azt végül is ide tudom sorolni. Hasonlót ír nekünk Vicus, aki műköröm, műhaj, műmel, műszempilla, tehát a mű dolgokban nem hisz, és egyébként én is azért inkább a természetesség híve vagyok, főleg egy mell esetében, de azért a műköröm, műhaj, sokszor valaki így érzi magát szebbnek, persze ilyenkor el kell gondolkodni, hogy nem lenne érdemesebb mondjuk egy terapeutára költeni a pénzt, aki lehet, hogy kihozna ebből az állapotból, és hosszú távon jól érezni magát az ember a bőrében, persze ez most csak okoskodás a részemről, az vegye csak komolyan, aki úgy érzi, hogy igazam lehet. László azt írja, hogy TikTok live-okra küldözgetnek pénzeket sokan. Igen, tulajdonképpen ma már ez egy támogatási forma a YouTube-on, a Facebookon is talán, ebben nem vagyok biztos, de TikTokon mindenképpen, hogy azért, mert valaki készít egy live-ot, lehet neki küldeni pénzt. Ezek tényleg lehet, hogy felesleges kiadások, ezt nagyon át kell gondolni, hogy egyáltalán mondjuk egy fiatalnak megvan-e az a pénze, vagy hát a szülőnek a pénze, hogy csak ilyenekre küldözgessen pénzt, nem lenne jobb valami másra költeni. Roberttel nagyon tudok menni, ő azt írja nekünk, hogy bubimentes víz. Senkinek nem akarom elvenni persze a piaci monopol helyzetét, vagy ilyesmi, de azt gondolom, hogy az a víz, ami a csapból is kapható, mert még buborék sincs benne, azért én tényleg nem fizetek szívesen. Nem azt mondom, hogy egyszer-egyszer nincs nálam egy palack ásványvíz, ami nagyon jól tud jönni egy kiránduláskor, vagy ilyesmi, bár azt is előre föl lehet tölteni, bár egy idő után elfogyhat. De tényleg, ha még buborék sincs benne, akkor nem pontosan tudom. Nyilván vannak helyzetek, valakinek nem ízlik a városának a víze, bár szerintem Cegléden tök finom víz van. Úgyhogy igen, ezt én is így érzem. És nézzük meg még Orsó a üzenetét, azt írja, hogy Balaton, illetve a természetes vizeinkhez való strandolási lejutás. Tudom és vágom, hogy körbe lett betonozva, talán azt is, hogy tisztán tartják az emberek után, de ami természetes és nem kiépített, például a Balaton, nagyon sajnálom, hogy nagyon kevés helyen lehet ingyen megmártózni, és ilyen még a szeretet. Sajnos ma már az az érték, ami drága, és az van majmolva, és az a legjobb, aki ezt megveszi. Tárgyias dolog, de ez van. Végül is értem ezt is, bár szeretetet elvileg nem lehet pénzért venni, de másnak a szeretetét egy termékkel, egy ajándékkal néha megpróbáljuk megvenni, nem a legjobb dolog, de igen, ilyen is van. És a természetes vizek meg hát igen, azért lehet találni szerintem ingyenes strandolási lehetőséget a Balaton környékén is. Minden esetre értem, amit mondasz, és köszönöm szépen. Önnek is van olyan dolog, amit nem ért, hogy emberek miért fizetnek érte? Hát küldje el nekünk 0635-92-95-ös, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Szeglét Rádió 92.5.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Rengeteg válaszunk jött már, de hogyha ön is elküldené, akkor a 0635-925-925-re ezt megteheti, de e-mailezhet is a kívánság@cegletradio.hu-ra. Itt van S. Lászlóné, aki azt írja nekünk, hogy az a rengeteg mi haszna ajándék, amit karácsonykor megvesznek, pedig elég lenne egy kis apróság, például egy süti, amit mi csinálunk. Igen, vagy kézzel készített ajándék, az is nagyon megható tud lenni, de igen, tényleg túlzásokba esünk sokszor, nem csak a kaja, vagy nem csak az ajándékok, hanem a kaja terén is szerintem, tehát lehet, hogy 3-4 fogás helyett, hogyha lenne 2, amit a család nagy része szeret, akkor nem bolondulnának meg a háziasszonyok sem a karácsonyi előkészületekben, meg nem kéne annyit ajándékért rohangálni, szóval lehetne egy kicsit meghittebb az ünnep, hogyha persze sokan ezt csinálják már, az én családomban is azért kezdenek lenyugodni a kedélyek, és van, hogy inkább rendelünk, bár a készkaját azt már többször is hozták itt nekünk, hogy az olyan dolog, amire nem szívesen adnának pénzt. No, de mindegy, a lényeg az, hogy valami optimális egyensúlyt kellene megtalálni, az arany középutat. Gabriella azt írja a kérdésünkre, hogy cigi, jóslás, szilikon dolgok és babysitter. Szerintem a babysitternek megvan egy létjogosultsága, hogyha van egy olyan ismerős, akiben megbízunk, tudjuk, hogy tud vigyázni a gyermekre, és a szülőknek néha ki kell kapcsolódni. Szerintem ez alapvető. Nem voltam még szülő, talán hamarosan leszek, de a lényeg az, hogy kell azért a közösen eltöltött idő, és ez bizony nem lehet mindig megoldani, hogyha ott a gyerek. A dohányzásról ezt gondolom én is, illetve a jóslás az egy olyan dolog, hogyha valakinek ez reményt ad, és talál egy hiteles helyet vagy forrást, akkor még azt mondom, hogy rendben van, de én nem járok jóshoz, és igen, azért az esetek nagy részében azt gondolom, hogy ez csak szemfényvesztés. Nóra azt írja nekünk, hogy krumplipüré por. Nem is tudom, hogy vettem-e valaha krumplipüré port, de ezek után most már biztos nem is fogok. Edith is azt írja, hogy a szeretet, azt nem lehet megvenni, és mégis van olyan ember, aki azt hiszi, hogy meg lehet venni. Ez nagy igazság, ajándékozni lehet, kedveskedni lehet, de mégsem lehet megvásárolni, csak vásárlással, termékekkel, ajándékokkal megvenni a szeretetet, azt egészen máshogy kell elérni. Ágnesnek nagyon igaza van, azt írja, hogy tenyésztett macska, kutya, a menhelyek meg csordultik tele vannak. Hát igen, ebben kéne, főleg Magyarországon, ahol rengeteg a házi állat, sokkal több, mint az európai átlag, itt kéne valahogy ezt tanítani, vagy nem is tudom, de valahogy közelebb hozni az emberekhez, de az biztos, hogy nem tenyésztőtől, vagy még rosszabb esetben szaporítótól venni az állatot, hanem bemenni a menhelyre, megismerkedni velük, és ott kiválasztani egyet, mert az az ő sorsukat is javítja, és nem tenyésztik tovább őket, ami meg hát tulajdonképpen a populáció és az egészségük szempontjából sem utolsó. István azt írja, tartalomgyártók, azt soha nem értettem, miért kell vadidegen embereknek utalni. Hát, hogyha olyan a tartalom, hogy úgy érzed, hogy ez számodra adott valamit, akkor szerintem van létjogosultság az utalásnak, de akkor legyen tényleg minőségi tartalom, amiből tanulhat az ember, ami miatt fejlődik, mert hogyha belegondolunk, a tévéért is fizet az ember, havonta rendszeresen fizet, de mégsem döntheti el, hogy milyen műsort néz. A tartalomgyártóknál legalább ki lehet választani, hogy na, ez a tartalom érdekel, megnézem, és hogyha hálás vagyok érte, akkor a fizetésnek is van létjogosultsága szerintem. De hogy milyen dolgok vannak még, ami érthetetlen, hogy miért fizetnek érte emberek, nos, ez kiderül néhány zene múlva, amikor folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét Rádió!

engem 4 évesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja. Vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb.

0: az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és van is egy érdekes válaszunk Imrétől. Horgászbot és kellékei. Én is így vagyok vele, én magam sem tudom pontosan, hogy lehet ezekkel napokat eltölteni, de vannak barátaim, akik nagyon-nagyon szeretik, rokonaim is, akik kiülnek, és akkor egész nap ott a tóparton elvannak. Nekem ez túl lassú dolog, olyan van egy évben egyszer, hogy kiülök velük beszélgetni, de én magam nem horgászok, szóval ezt értem, de azt is megértem, hogy valakinek ez megnyugtató, és hogy erre nagyon szeret időt és akár pénzt is költeni. A nőknél ez a beteges beavatkozás magukon, ezt Péter írta nekünk, hát azért nincs mindenkinél ez, de igen, az tény, hogy sokan átesnek a túlsoló másik oldalára, és túl sok összeget, túl nagy összegeket tudnak erre költeni. Csaba azt írja, egy érdekes vélemény, szerintem mindenki azért fizet, amiért akar. Felnőtt emberek vagyunk, dolgozunk, ha valaki piára költi a pénzét, áldásom rá. Az egy másik kérdés, hogy egy szenvedélybeteg előbb-utóbb elveszíti az állását, és nem lesz pénze arra, hogy ennek a szenvedélynek éljen. Ez is egy jogos vélemény, nem mindenki tehet róla, hogy milyen helyzetben van, én csak ezt ennyit tennék hozzá, de igen, értem a véleményt, és hát igen, azért vagyunk felnőttek, azért érettségiztünk, hogy érettek viselkedjünk az életben, úgyhogy arra költjük, amire akarjuk, csak néha ezek hülyeségek, pont erre keres válaszokat ez a műsor, hogy ön szerint mik azok, amik hülyeségek. Attila szerint például egy 4 milliós óra, hát nekem még az 1 milliós óra is sok lenne. Nem vagyok annyira nagy óra rajongó, de ez nem azt jelenti, hogy mások ne vehetnének meg valamilyen drága órát, de tény, hogy én sem igazán értem, hogy ennyiért miért kell. Nézzük tovább, kedves hallgatók! A Elek azt írja, hogy neki a streaming előfizetések ilyenek, itt felsorolta őket, de most nem akarom megreklámozni mindet, úgyhogy a streaminggel van így. Én is azt gondolom, hogy szerintem ezekből maximum egy elegendő, mert hát tulajdonképpen az már akkora kínálatot ad, hogy igazából nem lehet végignézni. Egy kollégám a másik cégnél azt csinálja, hogy egy-két hónapig előfizet az egyikre, ott megnéz mindent, amit szeretne, aztán lemondja és előfizet egy másikra, és ott is megnézi azokat, amik azóta összegyűltek, úgyhogy így csinálja, hogy mindig egy van, de azt ki is használja. Ági annyit ért nekünk, hogy ezek a kefe méretű műszempillák, igaza van, némelyik már tényleg túl nagy szerintem is, ibolya pedig azt, hogy szerencsejáték és kaszinó, az ember úgyis csak veszít. Hát igen, ott azért nagyon ritka az, nem sűrű halljuk, hogy nagyon-nagyon sokat nyertünk rajta, se a lottón, se a tényleg a kaszinózáson, ott mindig a ház nyer, van egy ilyen szólásmondás, és hát szerintem ez tényleg így van, ki vannak ezek találva, hogy nem járjunk jól, de azért nagyon rá lehet függni ezekre a dolgokra. Kedves hallgatók, lesz még egy óránk ezzel a kérdéssel, már hogy azzal, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért, mert hogy a Ceglét hangja a következő órában is folytatódik, és természetesen a zenék és a hírek után már kezdünk is, úgyhogy maradjanak velünk a következő órában is, és ha írnának, megtehetik a 0635 92 92-ös SMS számon.
1: Ceglét Rádió!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: She's a girl that I've been waiting for some days.

0: Következzen egy friss dal itt a Ceglét Rádióban.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kap csak nem 400 000 gyerek. Újra lehet fürdeni a Szajnában. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 100 000 forint iskola kezdési támogatást kaphat csak nem 400 000 gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, valamint annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondivárjátékokat rendeznek szombaton Drégeipalánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Az időjárásról.
1: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglit hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, a mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hát ez a kérdés, és a 0635-92-95-ös SMS számon válaszolhatnak is. Sokan ezt megtették már, úgyhogy ezekkel megyünk tovább. Elmondom azt is, hogy e-mailezhetnek. Természetesen a kívánság@ceglitradio.hu-ra, ezt sem felejtsük el. No, rengeteg válaszunk van, úgyhogy már megyünk is tovább. Minden évben újabb telefon, ezt Milán küldte nekünk. Szerintem ez tényleg olyan, hogy teljesen fölösleges. Én mondjuk lehet, hogy túlzottan a régi iskola vagyok, akinek szerintem 6-8 éve ugyanaz a készüléke van, most már lassúcska egy kicsit, most már idejét múlt, de mégis szeretem, és én nem szeretek azzal foglalkozni, hogy mindent átrakjak egy új telefonra, úgyhogy nem sokszor volt. Még okostelefonom is szerintem összesen 2 volt. Régóta van okostelefonom, de egy régi készülék, aztán egy újabb készülék, és aztán majd most valamikor már tényleg érik a váltás, de hogy minden évben megvegyem a legújabb típust, az tőlem nagyon távol áll, és szerintem felesleges kiadás. Kínai bóvli, gagyi cuccok, ezt Csaba írja nekünk. Hát, hogy most gondolhatunk egy olyan oldalra, ahol nagyon sokféle termék van, amiről azt gondolja az ember, hogy szüksége van rá, és főleg, hogyha telenyomják akciókkal, akkor nagyon könnyen vásárol erről az oldalról, egy négybetűs oldalról beszélünk, és hát több négybetűs oldal is van, most belegondoltam, de a T-betűsre gondolok. Na, a lényeg az, hogy onnan annyi minden jön, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, és aztán soha nem lesz használva, ráadásul tényleg elég gagyi minőségű. Ezt meg tudom érteni, hogy Csaba elküldte nekünk. Elvira a szempilla, szempilla spirál, köröm, meg minden ilyesmi még sorolhatnám. Igen, ez már visszatérő téma, mondhatjuk ebben az adásban, de igaz, mert hogyha valakinek tényleg nem ad sokat ez, vagy nem is tetszik neki, akkor végképp felesleges kiadás. Akik rajonganak érte, azok nem így gondolják, szerintem. Kincső azt írja, hogy cigaretta és fiatalon ráncfelvarrás, értelmetlen. A feltöltés is ide sorolható szerintem, ezt már csak én teszem hozzá. Szerintem az öregedésnek megvan a maga bája. Nem biztos, hogy mindenkinek jól áll, és értem, hogy valakinek bántja az egóját, de az tény, hogy sokan értelmetlennek tartják. Itt nehéz, mert Zsolt elektromos automárkákat sorol. Egy M betűs, egy B betűs, egy A betűs, van elég sok, és azt mondja, hogy ennek nincs értelme, de csak az elektromosnak, vagy ezeknek a márkáknak amúgy sem. Tehát lehet, hogy az van, hogy Zsolt szereti a motornak a hangját, és az elektromossal van csak baja. Szerintem egyébként a túl drága autók is ilyenek, van egy bizonyos komfortszint, ami fölé már nekem nem kell, hogy utazás közben menjek, és a jelenlegi autóm is egy kombi egyébként teljes mértékben kiszolgálja azt. Lehetnének még kényelmesebb dolgok benne, ez igaz, de én így is megvagyok, nem utazok több órás távokat általában, egy-másfél órán belül mindenhova odaérek, ahova szeretnék, azt hiszem. Zsani azt írja, hogy gyerek szeretetét sokan pénzért próbálják megvenni ajándékokkal. Ez teljesen igaz, nem ez a jó módszer, és lehet, hogy inkább figyelni kéne a gyerekre. Alkohol és cigi, ezt Szabóné Éva küldte el nekünk, volt már róla szó, a tipmixről is volt szó valamilyen szinten, ezt pedig Zsoltitól kaptuk, mert ugye hát nagyon kicsi az esély, hogy minden összejön, és hogy a sporthoz annyira értsen az ember, de hát ugye kiszámíthatatlan közben meg, mert egy gyengébb csapat is legyőzhet egy erőset, hiába mások az occok. Ezzel folytatjuk hamarosan, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, 0635-92-95-ös.
1: Ceglét Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és természetesen záporoznak a válaszok, ahogy az lenni szokott szerencsére, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Azt írja nekünk a kedves hallgató, aki Zsani névre hallgat, hogy a gyerekek szeretete, de most jövök rá, hogy ezt tulajdonképpen beolvastam. Ferenccel megyünk tovább. Műhaj, műmel, műköröm, műszempilla, kacsa, picsa, pofa. Hát így fogalmazott a kedves hallgató, remélem, hogy belefér. De igen, teljesen igaza van, erről már volt szó korábban, nem megyünk bele jobban. Cigaretta mire jó? Ezt kérdezi Eszti, és hát neki is igaza van. Valaki pénzt fizet az intim együttlétért, ez János véleménye. És hát ebben is van igazság, de azért nem tudjuk pontosan, hogy más emberek milyen helyzetben vannak. Valamiért ez a szolgáltatás létezik, és valamiért igény is van rá, ezért is tud megmaradni. Andrea is azt írja, hogy műszempilla műköröm, meg minden ilyen bazár. Aztán még egy cigaretta, itt Józseftől. Tűzijáték, ezt Rómaió küldte nekünk, és szerintem nagyon igaza van. Főleg szilveszterkor, amikor az állatok amúgy is, hát hogy mondjam, nincsenek jó napjaik, de mindenhonnan látni és mindenhol hallani azt is, hogy egyrészt a tűzjáték durogását is hallani mindenhonnan, meg hallani olyanokat, hogy mennyi sérülés van ilyenkor ebből, és valamiért az emberek mégis újra és újra ráköltenek százezreket, hogy aztán eldurogtassák pár másodperc alatt, és megsérüljenek közben. Szóval én sem értem, miközben az állatok rettegnek, nem támogatom, azt is megértem, aki valamiért szereti, de én például soha nem költenék ilyenre. Azt írja nekünk Andrea viccesen, hogy adó. Hát igen, ebben viszont nincsen választásunk, ezt nem bizonyítjuk el, ez így működik, úgyhogy azt viszont fizetni kell. Szájfeltöltést írja Vivian, miért fizetsz? Azért, hogy nevetségesen néz ki. Egyébként igen, az a hátulütője még ezeknek, hogy nem biztos, hogy jól sikerülnek ezek a műtétek, feltöltések, stb. És akkor meg az ember furán is néz ki, fizetett érte, és lehet, hogy jobb lett volna, ha hozzá sem nyúl. Azt írja nekünk József, ez egy érdekes megközelítés, egy ékszerek és festmények. Szerintem az ékszerek olyan szempontból értetőek, hogy azért főleg a valódi ékszerek, arany, gyémánt, stb. Az értékálló, és hát díszíti az ember, tehát hogy feldíszíti egy kicsit önmagát az, aki hordja. A festmények pedig, hát nagy kérdés. Én magam szeretem a művészetek minden ágát, a festészetet is, de az tény, hogy valószínűleg otthonra saját célból, hogy nézegessem, nem vennék festményt. Azért el tudok menni egy múzeumba, de saját célra nem tudom, hogy van-e értelme. Úgyhogy igaz végül is, amit ír, de ugyanakkor azt is megértem, akinek annyira megtetszik egy kép, hogy ő a saját falán szeretné látni, ez is érthető. István érdekes megközelítése, aki azt írja, hogy parkolás. Ez jó kérdés, itt azért Cegléden nem kell olyan túl sok helyen fizetni a parkolásért, könnyen találunk olyan helyet is, ahol nem kell, de valahol meg igaz az, hogy a frekventált helyeken az, hogy megállunk az autóval és foglaljuk a helyet, az valahol szerintem elkérhető, hogy milyen városokban és mennyiért parkolhatnak az emberek, azt persze pontosan nem tudom, lehet, hogy néhány helyen túlzásokba esnek. Minden esetre érdekes kérdés, és nagyon szépen köszönjük, hogy felvetette ezt is nekünk István, hogy milyen dolgokat vetnek végig fel a Cegléd Rádió hallgatói, az hamarosan kiderül, mert még két blogban folytatódik majd a Cegléd hangja.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után, napközben 27-32 fok várható.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

A Ceglithang mai kérdése a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? 0635 925 925, vagy kívánság@ceglirádió.hu, attól függően, hogy SMS-ben vagy e-mailben szeretnék ezt elküldeni. Zoltán érdekes felvetése a következő: alkoholmentes sör. Ha már veszünk, akkor legyen alkoholos, hiszen az az igazi sör. Miért próbáljuk eljátszani egy üdítővel, hogy a sörre hasonlít, főleg, hogyha az kicsit fölé is van árazva? Én ezzel tudok menni, bár olyan ízesítések jöttek ki az elmúlt időszakban, hogy nem biztos, hogy üdítőben megtalálnád, de attól az még nem sör. Ez teljesen igaz. Az érzetét talán megadja valakinek, úgy a hatását, hogy fogja a dobozt, és nem tudom, de tényleg jogos. Vajon miért fizetünk alkoholmentes sörért? Hát, amit Joe ír nekünk, az is érdekes: borra való. Sok-sok kérdőjellel. A pincérnek az a dolga, hogy kihozza az ételt, az orvosnak az a dolga, hogy embereket gyógyítson, stb. Miért fizetünk borravalót? Ez egy érdekes kérdés, és még Barbival annak idején csináltunk is műsort erről, hogy kell-e borravalót adni, mennyit illik, stb. Szerintem egy étteremben azért, hogyha nagyon kedves a kiszolgálás, segítőkész a pincér, akkor mindenképpen illik adni. Vagy egy pizzaházhoz szállításnál, hogyha mondjuk nem csak az van, hogy bedobja a kapun, hanem fölhozza az emeletre a pizzánkat, azért már jár egy kis borravaló, mert azért nem feltétlenül az a feladata, hogy elvigye az ajtóig. De igen, közben a kérdés is jogos, hogy az a dolga a pincérnek, hogy kihozza az ételt. Akkor meg miért? Hiszen ezért kapja a fizetését. Bár én hallottam olyan helyről is, nem is túl távol innen, hogy próbáltak úgy működni, hogy csak a borravalót kapja meg a pincér, és nem kap más fizetést. Na, ilyen helyeken viszont tényleg fontos, hogy kapjon borravalót szegény pincér. Nem tudom, hogy így vannak-e. Minden esetre akkor az adásban, amit említettem az előbb, Barbival arra jutottunk, hogy igenis illik, egy bizonyos százalékot azért illik adni, ezt amúgy a helyek, szórakozó helyek, vagy kocsmák, vagy éttermek is belekalkulálják valamennyire a működésbe, de akkor sem érheti szó a ház elejét, hogyha valaki nem ad. De igen, nagy kérdés, hogy felesleges-e a borravaló, vagy nem. Ebben jobban nem menjünk bele. Azt írja nekünk Marianna, hogy Szoli, Cigi és Jóslás. A szoláriumról meg nem beszéltünk. Hát igen, az ember azt is megtehetné, hogy akár kifekszik a napra és lebarnul, de sokan ezért főleg a téli időszakban fizetnek. Volt olyan időszak, hogy én is jártam, mostanság már nem igazán fontos, úgyhogy nem. Richard pedig azt írja nekünk, hogy Mirelit Nokedli. Na, azt még nem ettem. Ettem már olyan nokedlit, ami így előre van gyártva, de ez csak hűtött volt, nem volt lefagyasztva. És nem is volt olyan rossz, de hogy Mirelit Nokedli, amikor hogy is olvasztam ki, azt pontosan nem is tudom elképzelni, azt ki kell sütni, és akkor úgy. Én még nem hallottam ilyenről, de Richard szerint felesleges, úgyhogy higgyünk neki. Hogy mi felesleges még a kedves hallgatók szerint, az az utolsó blogból kiderül, ugyanis a kérdésünk: mi az, amiért emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Hamarosan visszatérünk néhány zene után. FM 92.5 Ceglét Rádió.

A végéhez közelít a mai adásunk, kedves hallgatók, önök a Ceglét hangját hallhatják, az FM 92-tön pontosabban hallhatják, de hallgatják, ezt akartam mondani, majdnem sikerült is. A lényeg az, hogy zárul a mai műsorunk, az utolsó néhány üzenet még sorra került, de senki ne aggódjon, mert hogyha nem fért bele esetleg az üzenete, akkor a következő alkalommal, mert hogy lesz folytatás a műsornak, biztosan bele fog férni. Nem holnap folytatjuk a műsort, ugyebár a Ceglét hangjánál megszokhatták, hogy minden nap más témával jövünk, de előbb-utóbb visszatér majd ez a téma is, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű volt. A további üzeneteink áram, ezt Mónika írta nekünk, és tulajdonképpen én azt értem, hogy az áramért miért fizetünk, azért az annyira az életünk része ma már, hogy nem is nagyon tudnánk nélkül működni a rádiót is, hogyan hallgatnák a kedves hallgatók, vagy hogy írnának nekünk üzenetet a 0635-92-92-ös SMS számra áram nélkül. Vagy ha esetleg úgy érti Mónika, hogy ingyenesnek kéne lennie, azt még talán úgy el tudom fogadni, de közben valahol valamilyen cégek meg ebből élnek, úgyhogy ezt értem. Levente azt írja, hogy alkohol, cigi, műszempilla. Igen, a cigi az visszatérő, ahogy Marian is ezt írja, cigi, büdös dezodor, kacsacsőr, arcfeltöltés, gyerekeknek festett haj, smink. A gyerekeknek tényleg nem értem, miért festik a haját, nem tudom, ha egy nagyobb, egy tinédzser, akkor talán esetleg, bár nekem is volt fiatalkoromban festve a hajam, még az emós korszakomban volt egy ilyen, nagyon-nagyon régen. A büdös dezodor, hát ugye most ezt úgy érti Marian, hogy minden dezodor az, tehát kár magunkra illatot fújni, vagy bármilyen dezodort, vagy szagot. Azt nem tudom, ez nem derül ki, de minden esetre ezt írta, és köszönjük szépen. Aztán itt van a plasztikai műtét, amit Tamás küldött nekünk, és hát ezzel is több helyen egyet tudok érteni, de erről is korábban volt szó a műsorban. És akkor nézzük a legvégére egy jó hosszú üzenet. Szilikon száj, mell, fenék, botox, szürke falfesték, túlárazott ruhák, olyan autó, ami nem fogyaszt jól, repjegy, sok feladott podgyásszal, tudatmódosítószerek, több vállalkozás vásárlása, mint amennyi rendelkezésre áll, drágább telefon, divat, sorolhatnám. Ezzel szemben másnak nyilván az én dolgaim is ilyenek, elektromos cigihez likvid, 20. társasjáték, nem számolom hányadik tornacipő, ha minden egyforma lenne, az nem lenne túl jó. És ez akár lehet is a műsorunk végkövetkeztetése, köszönjük szépen az üzenetet, mert hogy igen, lehet, hogy amiket te veszel meg, az másnak tűnik olyan felesleges dolognak, amire nem költene pénzt. De hát így működünk, és pont ezért érdekes ez a műsor, és pont ezért lesz folytatása is hamarosan. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Vörös Nandi most egyelőre köszöni megtisztelő figyelmüket. Találkozunk holnap egy másik témával. Addig is mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra. Ceglét Rádió.

0: energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt Ceglét. Hírek után azonnal játszom Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közösét, a címe In the Dark. Maradjanak vele még egyszer mindenkinek, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
6: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszkij a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légicsapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak.
5: Az időjárásról.
6: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: verünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, meg a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, meg egy beszélgetéssel, úgyhogy ezért is tartsanak velem.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, tehát szombaton, a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat, majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futószápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futószáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggel Ceglédet, utána meg visszatérek majd a dalokkal. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légicsapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi. Most megfolytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig programokat is ajánlok, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, ceglédiek!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: 92-tön a Cegléd Rádióban nem sokára folytatjuk, kedves hallgatók, dalokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a közös ismerős szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
4: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítathat energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, valamint már most a remek hétvégét. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig lapszemlézek, azaz elárulom, miről ír a borsonline.hu felület és a nemzetisport.hu oldal. Tartsanak ezért is velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A hazai influencer világ legismertebb arcai gyűltek össze. Zsigmond Angi kedden még nagy erőkkel kereste a megfelelő ruhát az eseményre, most pedig már hihetetlen felvételeknek lehetünk szemtanúi, hát már aki rákattan a borsonline.hu felületre. Úgy tűnik, idén nyáron egymást érik a sztárbulik, Zsigmond Angi ezek szerint sztár, na mindegy, és ezúttal ő került sorra, hogy igazán emlékezetessé tegye a születésnapját. A gyönyörű influencer, írja a portál, micsoda, influencer rapper, bocsánat, kedden elárulta a Borsnak, hogy egy közel 50 fős exkluzív partija lesz a Lupatónál, ahová csak a kiválasztott vendégek léphetnek be. A buli kedden vészesen közeledett, amikor Angi sietve adott interjút a lapnak, és megosztotta a meghívottak listáját. 50 fő szülinapom lesz a Lupán, nagy buli lesz, ez most zártabb körül, csináltunk egy eseményt, és csak a meghívottak tudnak bejönni kód alapján. Ott lesz Frey Timi, Ele Junior, Sofi, Halastyák Fanni, Cédesz, nem én szerveztem amúgy, hétfőn írták össze nekem a névsort, mesélte Zsigmond Angi, aki eközben megnézte a névlistát, és elmondta, hogy a házasság első látásra sztárja Deák Beka és a Miss Universe Hungary győztese kis Kamilla is a meghívottak között van, majd idő hiányában így zárta a beszélgetést. Ez egy délutántól kezdődő iszogatás lesz, és még ruhám sincsen, nagyon meg kell pörgetnem a dolgokat, ezt ő mondta, nem én mondom. A névsorból jól látszik, hogy a hazai influencerek új generációja ismét együtt ünnepelt, ráadásul Zsigmond Angi exe, Mészáros Bende is megjelent a partin. Az utóbbi hónapokban egyébként is egyre többször lehetett együtt látni ezt a társaságot, akik nem csak a közösségi oldalakon, hanem a magánéletben is szoros barátságot ápolnak. Ennek egyik legjobb példája Frey Timi, nemrégiben megtartott 22. születésnapja volt, amelyről még napokkal később is beszélt az internet. Most pedig úgy tűnik, Angi veszi át a stafétát, akinél a helyszínválasztás sem lehetett véletlen. A Lupató az elmúlt években Budapest egyik legnépszerűbb nyári találkozó helyévé vált, ahol a hőségáron a legjobban lehet küzdeni. A hűsítő strandolás mellett rendszeresen rendeznek prémium eseményeket és VIP partikat is. Angi születésnapja is inkább egy exkluzív nyári összejövetelnek mutatkozott, mint egy hagyományos házi bulinak. Akit érdekel a sztori bővebben, kattanjon a borsonline.hu felületre.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Damián Pedroza, a Zalaegerszeg argentin ügyvezető elnöke adott interjút a lapnak a világbajnokság kapcsán. Beszél többek között Argentina teljesítményéről, Lionel Messiről, a 4 évvel ezelőtti VB győzelemről, valamint arról is, hogy milyen hatással volt rá Diego Maradona. Judy Ádám interjúját olvashatják a portálon és az újságban is. A spanyol válogatott az Ausztria elleni mérkőzés első fél idejében Oyarzabal révén szerzett vezetést. A szünet után Pedro Porro növelte az előnyt, majd Oyarzabal állította be a végeredményt. Az osztrákoknak nem volt esélyük. Az Európa-bajnoki címvédő 2010 után nyert ismét meccset a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Erről is írt természetesen a nemzetisport.hu oldal. Egymásnak estek a belgák, aztán megverték Szenegált. A belgák szövetségi kapitány Rudi Garcia szerint Leandro Trossard és Yuri Tillemans összeveszése Szenegál ellen 0-2, csak azt jelezte, hogy játékosainak fontos volt a mérkőzés. Bodnár Zalán írt erről egy cikket, ezt is olvashatják a portálon. Thomas Tuchel azt nyilatkozta, őrület, milyen jó Harry Kane. Declan Rice reméli, csak ideglenesen kellett kiúzódni a jobb hátvédnek, miközben egész Angliát ámulatba ejtette az idénybeli 71. és 72. gólját szerző Harry Kane. Mai Dominik háttéranyagát olvashatják ezügyben. 15 hónappal azután, hogy Pelé a magasba emelte a Jules Rimet kupát, ismét világbajnoki döntőt rendeztek az Azték stadionban. A leláton mintegy 110 ezer ember zsúfolódott össze. Mexikó válogatottja játszott az aranyéremért, a mérkőzés hőse egy 15 éves dán támadó lett. Az 1971-es női torna mégsem kapott helyet a labdarúgás hivatalos történetében. 55 évnek kellett eltelnie az, hogy hősei a mostani mexikói VB felvezetésekor visszatérjenek a reflektorfénybe. Borsos László mexikói beszámolója a sportoldalon olvasható. Több más mellett ezekkel a témákkal, eseményekkel, sportolókkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket! Jó reggelt!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a reklámokkal folytatjuk, kedves hallgatók, utána a hírekkel, utána pedig a dalokkal. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén derült, keleten néha gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését, az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálatért Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felelős, aki emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízibicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, 18 óráig így lesz ez. Folytatjuk dalokkal, nem sokára programokat ajánlok, és elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, tehát szombaton, a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futószápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futószáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Ceglédrádió.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal játszom a Think About Us című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
11: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
10: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
11: Egy kattintás és megnyílik a város.
10: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
11: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
10: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
11: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
10: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
12: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Pokolgép robbant egy damaszkuszi kávéházban, földrengés volt két görög sziget térségében, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky államfő a Kijev elleni, több mint 20 halálos

0: Ezt majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvő betegszakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárca vezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palack Posta a Pocket különkiadásában.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, egy régebbi következik majd, de a téma most is aktuális, úgyhogy ezért is maradjanak velünk. Jó reggelt!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is beszélgetés szól, egy régebbi dialógus, de a téma most is aktuális, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
6: Kedves hallgatók, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 7. része, habár a 6. rész bizony még tavaly volt decemberben, de egészségügyi okok miatt sajnos most tudjuk csak folytatni. Dr. Szabó Ivett itt van velem természetesen most is, nagy szeretettel. Te köszöntelek, doktornő, szervusz!
7: Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
6: És mindig megbeszéljük előre, hogy mi legyen a vezértéma. Ez a vezértéma pedig a mai adásban a cukorbetegség lesz majd, vagy diabétesz. Ez egész jól hangzik egyébként tényleg, és nem is gondolná az ember, hogy egy csúnya fenyegető betegségnek a neve. De hát tulajdonképpen egy népbetegségről beszélhetünk?
7: Abszolút, tehát rendkívül gyakori kórképről van szó, tehát állítólag, vagy így bizonyos adatok alapján azért a lakosság 20%-át is érintheti.
6: Az már
7: és
6: igen.
7: Nagyon sokszor ez alul reprezentált, tehát hogy nem mindegyik betegség van diagnosztizálva, tehát ezért ez tényleg egy ilyen alattomosnak mondható kórkép. Nagyon-nagyon sokáig nem okoz tünetet.
6: Igen, ezt az alattomos szót ezt szokták használni ezzel a betegséggel kapcsolatban, meg ugye halljuk azt, hogy egyes típusú, kettes típusú, hogy az egyes talán főként még a fiatalabbaknál is jelentkezhet, akár gyerekeknél is, a kettes inkább idősebb korban. Ez így nagyjából helyén van?
7: Nagyjából helyén van, de talán ami nagyobb különbség az a kialakulásának az üteme, és a mechanizmusa. Azért az egyes típusú diabétesznél ott abszolút inzulin hiányról beszélünk, és alapvetően ezt egy autoimmun betegségnek is felfoghatjuk. Itt alapvetően azért egy gyorsabb lefolyásra kell számítanunk, tehát hamarabb fognak tünetet okozni a magas vércukor okozta problémák. A kettes típusú döntően életmódi tényezők által meghatározott betegség, ez 90%-ban az életmódunktól elhízás, helytelen táplálkozás, mozgás, szegény életmód, stb. Van összefüggésben, és ezt nevezném inkább alattomosnak, hosszú a kialakulásának a lefolyása, későn fog tüneteket okozni, de amikor már tüneteket okoz, ott már bizonyos szervkárosodások megjelennek sajnos.
6: Igen, ugye többféle betegség létezik, van amelyiket különféle bacillusok meg vírusok okoznak, ez nem olyan típus, ugye? Tulajdonképpen nem egy konkrét...
7: Az egyes típusú cukorbetegségnek van olyan része, amit kiválthat, provokálhat egy vírusfertőzés akár, ami kapcsán a szervezet egy autoantitest termelésbe fog indulni. Tehát van összefüggések azért vírusfertőzésekkel, de nem mind kiváltó tényező jelenik meg itt.
6: Igen. Ugye az egyesről mondtuk, hogy az akár már tényleg egészen fiatalkorban, gyerekkorban meg szokott jelenni, és gyógyítható ez egyáltalán?
7: Gyógyítani nem gyógyítható, de kezelhető. Itt ugye inzulin hiányról van szó, egy abszolút inzulin hiányról, itt az inzulint pótolni kell, ami injekció formájában történik.
6: Ugye, ha jól emlékszem biológiából, ugye a hasnyálmirigyben termelődik az inzulin, ugye?
7: Így van,
6: tehát akkor
7: így van.
6: Azzal van valami probléma ezek szerint.
7: Igen, így a hasnyálmirigynek a Langerhans szigeteiben vannak ezek a
6: vétesejtek,
7: és ezek termelik az inzulint, és valami oknál fogva itt feltételeznek döntő többségében autoimmun folyamatot, hogy ezek a vétesejtek történik valami, pusztulnak el, és ez okozza azt, hogy nincs, ami termelje az inzulint, és ezért van szükség arra, hogy kívülről vigyük be, tehát egy hasbőrbe vagy bőrbe szúrt injekció formájában.
6: Ha egy 3 éves gyereknél ezt megállapítják, akkor ő élete végéig ilyen kezelésre szorul?
7: Igen.
6: Igen. A kettes, az még talán még alattomosabb, ugye? Bár később jön általában, de milyen jelei lehetnek ennek?
7: Hogy nem feltétlenül. Köszönhető, idézőjelben, hogy köszönhető annak, hogy egyre több az elhízott gyermek, és az elhízott fiatal. Most van egy ilyen jelenség, hogy a fiatal korban diagnosztizált kettes típusú cukorbetegség. Ez most egy új jelenség, és ez megint csak abszolút az elhízással és az életmódunkkal van összefüggésben.
6: És ennek tulajdonképpen mi az oka, hogy az egyesnél mondtad az inzulin hiány, itt pedig mi
7: itt
6: történik?
7: Pedig arról van szó, hogy a szöveteink a hasnyálmirigy által termelt inzulinra rezisztensek lesznek. Tehát nem úgy fogják tudni használni és felhasználni az inzulint, ezért kénytelen, tehát egy ördögi kör alakul ki, egyre több inzulin fog termelődni, ami egyre kevésbé tudja a hatását, ugye a vércukor csökkentő hatását kifejteni, ezért egyre feljebb megy ez a vércukorszint. Tehát az inzulin érzékenységgel van elsősorban ott a probléma. Azért a kettes típusú cukorbetegségnek is van már egy olyan fajtája, vagy bizonyos részek megjelenhet úgy is, mint egy egyes típusú. Tehát látunk azért olyan is, hogy ott is már egy gyakorlatilag egy inzulin hiány alakul ki. Na, ezekben a részekben van szükség ott is az inzulin kezelésre.
6: Fú, ez azért tényleg egyszerűnek tűnik a dolgokat, hát akkor nem eszek cukrot és jó napot, de ezzel nem lehet megoldani a dolgot.
7: Nyilván inkább úgy fogalmazok, hogy szénhidrátra szükségünk van.
6: Hát ez
7: nyilván a szénhidrát, meg a kristálycukor az nem ugyanaz, azért, tehát kristálycukorra nem feltétlenül van úgy, ahogy látjuk szükségünk, de szénhidrátra mindenképpen. És ilyenkor az a probléma, hogy ezzel a felszívódó cukorral, ezzel nem tud mit kezdeni normálisan a szervezet.
6: Aha.
7: Tehát ezért kell vagy gyógyszereket szedni ilyenkor, vagy inzulint adni, hogyha már inzulin hiányról van szó.
6: Igen. Milyen tünetekre kell odafigyelni, akár kisgyerekeknél, akár pedig már felnőtteknél?
7: Ugye az egyes típusú cukorbetegség relatíve rövidebb lefolyású, tehát hamarabb fog tünetet okozni, és ilyenkor azért a folyamatos szomjúságérzés, tehát nagyon szomjas vagyok, több liter vizet kell innom, nagyon sok vizeletürítés. Egyébként figyelemfelkeltő lehet a gombásodás, tehát a bőr vagy lágyrészeknek a gombásodása, ez is a magas vércukorszinttel van összefüggésben. Tehát olyan súlyos esetekben, amikor már nem csak a magas vércukorszint a probléma, hanem eltolódik a szervezetnek az egyensúlya, és egy acidózis irányába, ezt úgy hívjuk, hogy diabéteses ketoacidózis, az már egy sürgősségi állapotot jelent.
6: Hát itt is van savakról van szó ezek
7: így
6: szerint,
7: van,
6: ha jól sejtem, ugye?
7: A szervezet már eléri azt a szintet, hogy nem tudja a cukrot bontani megfelelőképpen, kénytelen zsírsavakat bontani. Normálisan is történik ilyen, de ennek a mennyisége nagyon-nagyon meg fog nőni, és ez már a szervezetünk egyensúlyát felborítja, és úgymond elsavasodik a vérünk.
6: Igen, és az megint nem jó.
7: Igen, ez már egy tudatzavarral járhat, magas légzésszámmal járhat, alacsony vérnyomással, tehát ez tényleg egy kritikus sürgősségi állapotot jelent már ekkor.
6: Igen, igen. Felnőttek, leéltek 30-40-50-60 évet, akkor is még beleeshetnek ebbe a dologba?
7: Van olyan, hogy késői indulású egyes típusú cukorbetegség, tehát van egy ilyen entitás, de alapvetően azért az idősebb korosztályban így a kettes típusúban gondolkodik. És itt nem is biztos, hogy lesznek ilyen markáns tünetek, tehát amit mondtam, ez a sok folyadékfogyasztás, sok vizelet. Ugye a felszaporodott, a magas cukortól így próbál a szervezet megszabadulni, hogy több cukrot vizelünk ki. Ez azonban függetlenül attól, hogy ilyen markáns tünetekkel nem fog járni, sajnos, ahogy telnek az évek, és ezért mondtam ezt a kettes típusút egy alattomosabb betegségnek, már a szervkárosodások kialakulnak.
6: Mifélék?
7: És ez a szervkárosodás gyakorlatilag direkt érkárosodást, egy felgyorsult érelmeszesedést fog okozni, és ez megjelenhet úgy is, mint egy fokozott szívérendszeri betegség, tehát az infarktus rizikó az ilyenkor nagyon magas tud lenni. Az ereink a végtagjainkban, tehát ütőérszűkületes panaszok alakulnak ki. Gyakorlatilag ugye ér mindenhol van a szervezetünkben, persze, tehát gyakorlatilag a vesénket tudja rendkívül módon károsítani, agyi ereket, és tényleg nagyon sok egyéb tünetekkel járhat. És van, amikor ezt vesszük észre előbb, mondjuk egy megmagyarázhatatlan vesekárosodás, vagy ütőérszűkületes panaszokkal vizsgálunk valakit, és úgy derül ki, hogy valójában egy kezeletlen cukorbetegségről van szó.
6: Ilyenkor mit tud tenni az orvostudomány?
7: Attól függ, hogy ez milyen mértékű, tehát nyilván egy kivizsgálással, így a szerveink károsodása irányában, emellett azért egy laborvizsgálattal meggyőződünk arról, hogy ez tényleg cukorbetegség, és ez milyen súlyosságú ez a cukorbetegség. Alapvetően most akkor a kettes típusúról beszélünk, egyébként azért sokkal nagyobb tömeget érint ez, persze, a fajta betegség. Indulhatunk tablettával is, tehát többfajta tabletta van, ami a vércukorszint csökkenést célozza meg. Nyilván van az a szint, amikor itt is már az inzulinterápiára van szükség.
6: Igen, és életmódváltás?
7: Párhuzamosan mindenképpen javasolt. Tehát amikor valakinél cukorbetegséget diagnosztizálunk, szokott jönni ez a kérdés, és azért próbálom én is ezt jobban kibontani. Ha valakinél diagnosztizáljuk a kettes típusú cukorbetegséget, én nem javaslom azt, hogy várjunk, életmódváltás, és majd akkor, mert azzal is telik az idő.
6: Igen.
7: És ahogy telnek a hónapok, telnek az évek, még nem olyan súlyos, még legyintünk, még nincsen nagy bajom, nem érzem magam betegnek, nem érzem rosszul magam, de már akkor is kialakulnak ezek a szervkárosodások. Tehát ha diagnosztizálunk valakinél cukorbetegséget, kezdjük el a megfelelő terápiát, ezt egyébként a házi orvos kollégák, igen, is az indulásnál tökéletesen tudják és jól menedzselik. Nyilván a tovább lépéseknél már diabetológus vagy belgyógyász segítségre van szükség, és ezzel párhuzamosan nagyon-nagyon fontos lesz az életmódváltás. Mind a táplálkozásunkban,
6: igen,
7: hogy mit eszünk, hogyan eszünk, mind pedig a testsúly csökkentés, mert nagyon gyakran ezt a fajta inzulinrezisztenciát, ami ehhez a kettes típusú cukorbetegséghez fog vezetni, a nagy testsúly, az elhízás okozza.
6: Igen. Ismert emberek is vannak, akik nyíltan fölvállaltan cukorbetegek, és erről beszélnek is. Hevesi Tamás jut eszembe például, a kiváló énekes, aki nagyon komoly sportmunkát fektetett be az elmúlt években, évtizedekben mondhatni, játékosként és edzőként is, és ott van, és rengeteget mozog, és tulajdonképpen ő elmondta azt is, hogy majdhogy nem tünetmentesen élheti az életét, hogyha ezeket a maga által alkotott szabályokat is betartja.
7: Így van, és az ellenőrzés itt nagyon-nagyon fontos. És én mindig azt próbálom képviselni ebben, hogy ha találunk egy betegséget, vegyünk komolyan, és kezdjük el a kezelést, amennyiben az évek során életmódváltással elérünk pozitív eredményt, még mindig vissza tudunk lépni. És ennek tényleg egy nagyon szép példája, amikor az elhízás okozza,
6: igen,
7: ezt az eltérést, hogy azoknál az embereknél, akiknél jelentős túlsúly van, és cukorbetegséget diagnosztizálunk, nem egy előre haladott súlyosat, de egy kezdődő cukorbetegséget, lefogynak 20-30 kilót, és gyakorlatilag rendbe jön a cukorháztartásuk. De amikor diagnosztizáljuk, akkor kezdjük el kezelni. Amikor már látjuk, hogy ez az állapot megszűnt, javul, és egy egészséges érába tudunk lépni, akkor vissza fogunk tudni lépni.
6: Igen, de egy sovány ember is lehet cukorbeteg.
7: Abszolút, igen.
6: Ugye? Tehát nem feltétlen kell a túlsúly ehhez.
7: Igen, fontos, hogy gondoljunk rá.
6: No, hát tulajdonképpen nagyon sok mindent megtudhattunk így a cukorbetegségről. Mire figyeljünk, tehát még egyszer foglaljuk össze, bizonyos tünetek, ha jönnek, mik ezek a tünetek, amikre, hogyha odafigyelünk, akkor legyen gyanús nekünk is, hogy esetleg beleestünk ebbe a korságba.
7: Igen, vagy a környezetünkben valaki. Tehát egyes típusú cukorbetegségnél alapvetően akkor gondoljunk rá, hogyha hirtelen megmagyarázhatatlan módon megnő a folyadékfogyasztás és megnő a vizeletürítésnek a mennyisége, fáradékonyabbá válunk, vagy ismétlődő gombás fertőzésekkel küzdünk, tehát hogy ez legyen így a figyelemfelhívó elsősorban. Kettes típusú diabétesznél picit gondoljunk rá mindig, tehát hogy van értelme a szűrővizsgálatoknak, van értelme annak, hogy mondjuk ha évente elmegyünk laborvizsgálatba, akkor ott egy éhgyomri vércukor szintet mérünk, és ez lesz az, ami gyakorlatilag kiszűri. Vizeletvizsgálat is utalhat egyébként erre, de azt tudjuk, hogy ott sokkal előbb a tünetek megjelenése előtt lesznek már szervkárosodások. De itt is egyébként, ha már elérjük azt a szintet a kettes típusú cukorbetegségnél, itt is a megnövekedett folyadékbevitel, a megnövekedett vizeletürítés, a gombás fertőzések, bőrvüszketés, bőrszárasság, az elhízás, ott is mindig legyen egy ilyen figyelemfelkeltő rész, hogy ott gondoljunk abba, hogy ott lehet, hogy a cukorháztartás nincsen rendben, fáradékonyság, amit így nem tudunk megmagyarázni, és egyébként egy egyszerű vércukorméréssel így sokkal közelebb kerülhetünk a diagnózishoz.
6: És hogyha megvan a diagnózis, akkor azért megvannak a kezelési módszerek, és hogyha ebben partner a beteg is, akkor tulajdonképpen gyakorlatilag teljes értékű életet élhet a későbbiekben is, ugye?
7: Abszolút, abszolút így van.
6: Ez is egy fontos
7: üzenet. Igen, és most már nagyon-nagyon jó típusú gyógyszereink vannak, tehát nagyon komplex megközelítéssel, és ezek mind elérhetőek a számunkra.
6: Hát köszönjük szépen, egy picit belepillantottunk itt a diabétesz világába. Természetesen a sorozatunkat folytatjuk majd egészen más témákkal is, mert az egészségügy kimeríthetetlen tématár, azt hiszem. Ivett, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
7: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
6: Dr. Szabó Ivett volt a vendégem.
1: Cegléd Rádió 92.5.
5: Egy régebbi beszélgetés szólt itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Ezt követően újra a mikrofonnál Süveges András. Este 6-ig hallgathatnak rá.

0: a 92-t, ön a Cegléd Rádióban, a jó reggel Ceglédben, már is folytatjuk friss információkkal, utána meg a slágerekkel, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ismét orosz drónok csapódtak be ukrajnai lakóházakba, segítséget nyújt hazánk a földrengés sújtotta Venezuelának. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90 sérültet tartanak nyilván az ukrán fővárosban, ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárca vezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palack Posta Pocket különkiadásában.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, most meg reklámok, utána Soulwave, nem sokára pedig én vissza, és programokat ajánlok, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
6: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gólyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió.

0: Véget ért a Jó reggelt Szeglét, mindjárt indul kedves hallgatók a plusz-minusz kettő, mutatom melyik dallal. Együtt érkezik hozzánk David Guetta, Teddy Sims és Tones and I, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Ismét orosz drónok csapódtak be ukrajnai lakóházakba. Jó minőségű lehet az idei búza a kevés csapadék ellenére. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat. Magyarország 250 millió

0: Gazdakörök és gazdaszövetkezetek szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű több mint 330 doboz különféle márkájú dohányterméket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forint bírságra is számíthat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Pályakarbantartás miatt mai szakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-éig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek síneket és talpfákat cserélnek, átjárókat építenek át, ellenőrzik a felső vezetékhálózatot, illetve rendezik a vasúti pálya melletti növényzetet. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is számítani kell, mert a nyugati pályaudvaron is felső vezeték karbantartást végeznek. Majd.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén derült, keleten néha gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4 én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszatérek és foglalkozok ma is egy picit a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Maradjanak velem!
0: FM 92.5. Ceglédia.

0: these beautiful things that are.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriásbábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: ügyvezet bíró főnöke, az olasz Pierluigi Collina külön felhívta a résztvevő csapatok figyelmét a torna előtt az újításokra. A 72 meccses csoportkör után pedig készített egy kisebb számvetést, mennyire váltak be az új dolgok, de előbb ismételjük át, mik is ezek a bizonyos új szabályok. A kapus kirúgásokat és a bedobásokat egyaránt 5 másodperc alatt el kell végezni, máskülönben az ellenfél jöhet szöglettel, előbbi esetben vagy azonos helyről bedobásra utóbbi esetben. A lecserélt játékosok 10 másodpercet kapnak a pálya elhagyására, ha az nem sikerül, a helyükre érkező játékosnak legalább 1 percet kell várnia, ezután állhat csak be a következő játék megszakításnál. A pályán történő ápolásoknál az ápolt játékosnak 1 percre le kell mennie a pályáról. És akkor a mérleg. Kirúgásoknál 4-szer lépték túl az 5 másodperces korlátot, ekkor szögletet ítéltek az ellenfélnek. Bedobásoknál 11-szer cserélt gazdát a labda, mert nem végezték el időben, csak egyetlen lecserélt játékos nem tartotta be a 10 másodperces limitet, előnyben lévő csapatok lecserélt játékosa is igyekeztek, mert nem akarták sújtani fegyelmezetlenségükkel a pályán lévőket. A FIFA honlapján megjelent összegzésben tudatták azt is, hogy a játékosok sérüléseinek száma drámaian lecsökkent. Nagyon kevés olyan eset volt, amikor orvosi személyzet beavatkozását kérték. Ezzel együtt teátrális feltrengéseket is alig lehetett látni. Ez az 1 perces kényszerszünet is elérte a hatását. Az általános viselkedés is eddig nagyon jó volt, 2 játékos, 2 edző pedig figyelmeztetést kapott a játékvezetői döntéssel kapcsolatos reklamárásért, ami egészen biztosan kevesebb, mint az eddigi VB-ken. Száj eltakarás miatt a csoportkörben a paraguayi Almiront állították ki. Na ennyit a statisztikáról.
1: Cegléd rá!

Kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk itt a 92-tön. Érdekes adatokat közölt az erre szakosodott Opta, az egyikben Lionel Messi az első, a másikban az utolsó. Kezdjük az utóbbival, az Opta összesítette, hogy a csoportkörben azon játékosok közül, akik legalább 90 percet a pályán töltöttek, kifutotta a legkevesebbet. 618 játékos statisztikáit bogarázták végig. Közülük a címvédő argentin válogatott csapatkapitánya, a 39 éves Messi gyűjtött össze a legkevesebb métert, vagyis a 618. helyet csípte el.

0: meccseként átlagban 8,1 km-t futott. Algéria ellen 80 percet kapott, Ausztriával szemben végig a pályán volt, míg Jordánia ellen fél órára cserélte be őt Lionel Scaloni kapitány. A másik adat sokkal ismertebb, Messi a három csoportban lejátszott meccsen 6 gólt lőtt, az Algéria elleni mesterhármasával mindjárt rekordot is döntött. A góljai és a futó mennyiséget tehát fordítottan arányosak. Sok megfejtés lehetne erre mondani, hogy futnak helyette eleget a társak, hogy neki csak a góllövéssel kelljen foglalkozni, és hát az is örök igazság, hogy a focit gólra játsszák, nem a megtett kilométerekre.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Bajnoksággal foglalkozunk a folytatásban is. Meglehetősen optimista gondolatkísérletet vitt végig a BBC még kedden, és arra jutott, nem kizárt, hogy a norvég Erling Haaland eljuthat a 260 válogatott gólik karrierje során. Felidézték, hogy Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a legjobb 32 között. Ez volt az ország történetének első VB győzelme az egyenes kieséses szakaszban. A győztes gólt Haaland kotorta be Jaja Fofana kapujába. Utána a norvég csapat nagy örömmel evezgetett a gyepen a szokásos rút kiáltva. Haaland már a selejtezőben szórta a gólokat. A Moldovának 5-5 vert be egy meccsen, de Mester 3-ast ért el a román, a kazak és a gibraltári válogatottak ellen is. Jelenlegi állás szerint 53 válogatott meccsén 60 gólt szerzett, tehát átlag 72 percenként betalál. A cikk megjegyzi, az első 55-ből egyet se lőtt nagy tornán, ugyanis mióta ő is kerettag, azóta Norvégia nem járt nagy tornán, VB-n utoljára 1998-ban, EB-n pedig 2000-ben. Ezen a világbajnokságon már 5 gólt lőtt, nála többet csak az argentin Messi és a francia Mbappé szerzett. Haaland az utóbbi 13 válogatott tétmeccs mindegyikén betalált, és nem csak gyenge ellenfelek, hanem például a VB-ről Bosznia miatt lemaradó olaszok ellen is. A világbajnokságon 2-2 gólt bevert Iraknak és Szenegálnak, majd padoztatták a franciák ellen. Elefántcsontpart ellen vége volt a pihenésnek, rögtön be is rúgta a győztes gólt, pedig csak 10-et passzolt a dallasi meccsen, ebből 8-at sikeresen, és 27-szer ért csak labdába az egész mérkőzésen. A BBC összevetette a teljesítményét a portugál Ronaldóéval, aki eddig 231 válogatott meccsen 145 gólt szerzett 41 éves korára. Ez azt jelenti, hogy Ronaldo 1,59 meccsenként lő gólt. Haalandnál ez a szám 0,88. Ez a kalkulációjuk szerint azt jelenti, hogy Haaland a 128. meccsen elérheti Ronaldo góljainak számát, ha azzal számolunk, hogy Norvégia évi 10 válogatott meccset játszik, Haaland 7 év múlva 32 éves korára elérheti ezt, és akkor már 10 éve fiatalabb lesz, mint most Ronaldo. Persze ehhez nem árt, ha a Norvégia kijut minden világversenyre, Haaland pedig szinte mindig pályára lép. Ha a fentvázolt gólszerzési tempója megmaradna, 41 éves korára 260 gólnál járna. Wayne Rooney, az angol válogatott korábbi játékosa, most BBC elemző azt mondta, a norvég csapat Haaland miatt olyan jó. Nem igazán volt benne a játékban, de aztán megszerezte a győztes gólt, mondta róla Rooney, aki pozitív értelemben pusztítónak nevezte Haalandot. Szlovákia szövetségi kapitány a mai világfutball legnagyszerűbb gólszerzőjének nevezte őt. Ennyit Haalandról.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a giroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, tehát szombaton, a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futószápor. A nyugati-észak-nyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futószáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati-észak-nyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal játszom Lost Frequencies felvételét, a Head Down címűt. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Palócleves, A menü diós vagy sajtos tészta, zöld bableves, B menü rántott csirkecomfilé vegyes körettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jó minőségű lehet az idei búza a kevés csapadék ellenére, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltüntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával.

0: a Körök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Ha plusz mínusz kettőt folytatjuk azonnal a Ceglédie kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, mit üzenek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval nem sokára napi horoszkóp. Tartsanak ezért is velem.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd. 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Rom. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ismeretlen élmények, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma ne légy visszafogott, amikor egy rég várt szituáció be is következik. Használd ki az alkalmat, vagy ha úgy tetszik, vedd el, ami jár. Felesleges szerénykedned, megérdemled a sikert, élvezd ki az utolsó csepét is. Ügyelj azonban arra, nehogy közben meghozz egy könnyelmű döntést is. Bika, ha úgy látod, hogy végre valóra válhat egy álmod, ne állj meg a lehetőség kapujában. Használd ki az alkalmat, vedd a kezedbe az ügyeket, és higgy magadban. Bármi lehetséges, most csak is annyit kell tenned, hogy elfogadod, amit az élet kínál fel számodra. Légy határozott, de azért óvatos is. Ikrek, ma előfordulhat, hogy valakinek a környezetedben valami problémája akad veled, és ennek hangot is ad. Nem biztos azonban, hogy neked figyelembe is kell venned mindezt. Ha úgy érzed, hogy neked van igazad, érvelj mellette, vagy egyszerűen hagyd figyelmen kívül az illetőt. Ha valami nem tetszik neki, az legyen az ő baja. Rák, van, hogy egy hosszú és fárasztó utazás végén már nem is igazán tudunk örülni annak, hogy célba értünk. Ma talán te is valami hasonlót érezhetsz, amikor végre megtalál a siker, vagy a dolgok végre elkezdenek úgy alakulni, ahogyan szeretnéd. Ha így van, mélyedj el önmagadban és találd meg a lelki kapaszkodóidat újra és ránts ki magadat a fásultságból. A lelked hamarosan ismét szárnyalni fog. Oroszlán, néha érdemes megállni egy pillanatra, összegezni a dolgokat és megfogalmazni újra, mit szeretnénk az életünktől. Tedd meg ezt te is, és lehet, hogy ezúttal úgy érzed majd, több lehetőség is a rendelkezésedre áll, mint ahogyan azt eddig érezted. Ha így van, gondolj nagyobbat, menj messzebbre, hiszen a határ a csillagos ég. Szűz, ma lehetőséged nyílhat megélni, kiélni a kreatív energiáidat egy olyan területen is, amely eddig még ismeretlen volt számodra. Tapasztald meg azt az eddig talán ismeretlen élményt, melyet a mai nap kínál számodra, mivel mindez olyan területen is változást hozhat a gondolataidban, melyre ma még csak nem is gondolsz. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma dolgod lehet valakivel, akinek a viselkedése, motivációi kissé zavarosnak tűnhetnek a számodra, de közeled nyitottan az illetőhöz. Fogad el, hogy mások esetleg teljesen másképpen látják a körülöttünk lévő világot, és ne hagyd, hogy ez a különbség falat képezzen közöttetek. Mindenkinek megvan a saját különbejáratú valósága, az övé ilyen, és ez fogadd el. Skorpió, ma figyelj nagyon erősen az ösztöneidre, mert jól szolgálnak majd téged. Különösen akkor tedd ezt, amikor valaki egy javaslattal vagy ajánlattal áll elő, mivel egyáltalán nem biztos, hogy a döntéshez minden információ a rendelkezésedre áll majd. A megérzésed azonban csalhatatlanul megmutatja számodra most az irányt. Nyilas, néha vannak helyzetek, amikor nem ismerhetünk meg minden apró részletet, mégis meg kell hoznunk egy döntést. Ma veled is ez történhet. Vállalni kell némi kockázatot, nehogy lemaradj egy esetleges lehetőségről. Szerencsére benned megvan az, ami ide kell. Az intuíciód mutatja az utat. Bak, néha szükség van egy kis álmodozásra, a valóságtól való elszakadásra, legalább a gondolatainkban, és ma lehetőséged lehet erre, talán egy film vagy egy könyv kapcsán. Ne csodálkozz most azon azonban, ha mindez most egy ötletet, gondolatot indít el benned, melyeknek viszont már nagyon is közel lesz a való világhoz. Vízöntő, gondolatban bármi megtörténhet, egy filmben, könyvben pedig a határ a csillagoség. Ma egy ilyen élmény hatására kalandozhatsz el kicsit a való világtól egy messzi helyre, de mindez nem biztos, hogy nyom nélkül tűnik el a fejedből. Utóbb alapja lehet egy ötletnek, elképzelésnek, amely viszont már szorosan kapcsolódik a mindennapjaidhoz. És végül halak. Ma szükséged lehet minden meggyőző erődre ahhoz, hogy egy vitás vagy kellemetlen helyzeten úrrá légy. Készülj arra, hogy világosan kell érvelned, indokolnod egy szituációban, és talán még arra is okod lesz, hogy egy észszerű kockázatot vállalj a siker érdekében. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisállat Eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, tehát szombaton, a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futószápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futószáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, a délelőtt nekvég. A délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Alex Foran énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Csökkenhet a várakozási idő az egészségügyben. A második legmelegebb volt az idei június. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk fontos, hasznos infokkal, programajánlóval. Szólok majd az időjárásról is, meg játszok dalokat, nem is keveset, és nem is akármilyeneket, a Ceglédiek kedvenceit. Olyannyira, hogy ebben a szűkatva percben igazából a zenéké lesz majd a főszerep, ezért is maradjanak velünk.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az abonyi fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összekeveri.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, tehát szombaton, a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Szegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: plusz-minusz kettőnek vége, a péntek délután indul, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játszom Bob Sinclair felvételét, a címe World Hold On. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
8: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
9: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
10: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
9: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
10: Egy kattintás és megnyílik a város.
9: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
10: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
9: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
10: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
9: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
12: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten. Holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, a puszta fentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A tűzokát a szakértők még vizsgálják, hírek szerint elképzelhető, hogy villám csapott az épületbe.
2: Az időjárásról.
12: Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig hallgathatnak rám, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, nem sokára jön ezek szerint egy beszélgetés, meg pörögnek a dalok, tartsanak velünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Velem

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk egy beszélgetéssel, amely régebben készült, de most is aktuális. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 98. része. Természetesen most is a Település Fejlesztési Szövetség elnöke, Szebeni Dávid a vendégem itt a stúdióban. Szervusz Dávid, köszöntelek.
3: Szervusz Szatyi, örülök, hogy újra itt vagyunk, még ha ebben a marha melegben is.
2: Bizony, bizony, hát hál' Istennek itt azért a hűtőmasinák dolgoznak, muszáj is, már csak a gépek miatt is, nem csak miattunk. Na, szóval a lényeg az, hogy azért még benne vagyunk a nyárban, de ettől függetlenül a naptár már bizony lassan augusztus közepét mutatja, amikor beszélgetünk, tehát mindjárt itt a szeptember, és akkor indul a tanév, nem csak általános iskolában, meg középiskolában, hanem az egyetemeken, és most főként erről fogunk beszélni, mert ugye az egyetemisták azért az egyetemi városokban, hát vagy kollégiumban laknak, vagy pedig albérletet keresnek maguknak, vagy van más lehetőség, erről is szót ejthetünk majd. Minden esetre ilyenkor megy a nagy albérletkeresési időszak már augusztusban, és ebben próbálunk egy kicsit segíteni talán. Bár nekem volt olyan középiskolás osztálytársam is, aki albérletben lakott, még annak idején a 80-as években, de ez nagyon ritka volt. Tehát akik nem odavalós voltak, ott Békés Csabaiak, ahol én jártam a suliba. Azok túlnyomó része azért nyilván kollégiumban élt, de volt egy-kettő, akik valóban albérletet vettek ki. Na, szóval, hogy is megy ez a dolog? Ez régi történet már, de mindig változik. A 2025-ös helyzet milyen ilyen szempontból?
3: Ezekben a hetekben éli át általában az ország a nagy költözést, jellemzően a fiatal korosztályban, igen, ahogy itt beszéltük is előtted. Augusztus és szeptember első egy-két hete az azért nagy mozgás. Kicsit olyan, mint a Harry Potter könyvekben, tudod, amikor a nyári vakáció után Harry visszatér a Roxfordba. Na, nagyjából ezek a mozgások indulnak be, akár Budapest, Szeged, Győr, Debrecen, hogy csak a legnagyobbakat említsük, hiszen azért van, hogy lejártak szerződések, van, aki mondjuk most lesz első éves.
2: Pontosan.
3: Ilyenkor ugye a szülők nagyon gondolkoznak, hogy na, mi legyen, ha megtehetik mondjuk, vegyenek egy lakást,
2: na, ez
3: és,
2: az.
3: És akkor később majd azzal kezdenek valamit, jó lesz a gyereknek, később vagy eladják, vagy kiadják, vagy azt mondják, hogy hát most erre a néhány évre nézzük meg, menjen bérletbe a gyerek.
2: Igen,
3: sokféle
2: igen.
3: Döntés van.
2: Van ilyen, az ismerőseim között is voltak olyanok, akik egyszerre mentek egyébként testvérek egyetemre, Budapestre, és fogták a szülők, és vettek egy lakást. És hát, hogy aztán ennek mi lesz a sorsa, azt pontosan nem tudom én sem, de hogy végeznek, akkor nyilván majd eldöntik, hogy megtartják, valamelyiküknek esetleg kell, akkor ő ott maradhat, vagy esetleg kiadják hosszabb távon a bérletbe, mert az nem olyan rossz üzlet egyébként, ugye?
3: Attól függ, ugye mit tekintünk rossz meg jó üzletnek, hozam alapon már nem ad a lakáskiadás kiemelkedő hozamot, 5-6% között van jellemzően az éves hozam jelenleg, amit el lehet érni vele, ami miatt az elmúlt években azért mégiscsak megérte lakást venni, vagy egyáltalán ingatlant, az a felértékelődés, tehát a hozamnak a nagyobbik része az árban keletkezett. De visszatérve, itt azért a ceglédi ismerősök is sokan ebben a helyzetben vannak. Keresnek helyet, akár venni, akár bérelni, vagy éppen már van nekik, és ki akarják adni. Budapest nincsen messze, jellemzően a ceglédiek Budapesten tulajdonolnak. Igen. Ilyen jellegű ingatlant vagy oda mennek mondjuk egyetemre, esetleg Szeged, Debrecen, de azért Budapest vezet.
2: Persze, igen, igen.
3: És ez az év, ez most annyiban másabb, mint a korábbiak, hogy a piacot a szokásos keresés mellett megmozgatja az otthon start hitelprogram, amiről valószínűleg már hallottál te is, meg a rádióhallgatók
2: is. Az országos sajtóban azért ezt eléggé nyomják, igen, igen.
3: Így van, röviden összefoglalva, ez egy kedvező feltételű hitel, 3%-os fix kamattal, fix éves kamattal, és akár 25 évre elnyújtva, 25 igen, éves futamidőre, technikailag akár 10%-nyi önerővel is, de azért ezt hozzá kell tenni, hogy a banktól függ, hogy ő engedi-e, hogy 10%-os önerővel, vagy inkább azt mondja, hogy 20%-os önerő legyen, de a törvény lehetőséget nyújtana a 10%-ra is. Úgyhogy ez az, ami miatt most egy kicsit más a keresés, akár igen, egyetemistáknak, akár a szüleiknek, mint eddig. Hiszen most azért jogosan többen elgondolkoznak azon, hogy akkor most talán a bérlet helyett vegyenek lakást. Igen. Ennél fogva idén azt látjuk, hogy egy kicsit, attól függ, melyik környéket nézed, mondjuk Budapesten, de vagy a bérleti díjak emelkedésének az üteme csökkent, vagy nem is emelkedett, tehát stagnált.
2: Így van.
3: Mivel már most ezekben a hetekben többen mondjuk kivárnak, hogy megjelenjen szeptember 1-től ez a hiteltermék hivatalosan és a bankok kínálatában, így aztán nincs feltétlenül akkora kereslet éppen a bérletekre, mint korábban. Én úgy gondolom, hogy ez egyébként átmeneti hatás lesz, mert szeptember-októbertől meg beindul a roham, hiszen az azért látszik mondjuk az ingatlanos cégeknél az érdeklődésekben, hogy nagyon megugrott az ingatlan adásvételek iránti vevői érdeklődés már készülve erre az őszi hitelfelvételi rohamra.
2: Nyilván, igen. Igen.
3: Ez egyébként nyilván azt fogja jelenteni, hogy az ingatlanok ára, mivel a kínálat az nem fog bővülni, hiszen nem épülnek hirtelen 2-3 hónap alatt új lakások, az ingatlanok ára tovább fog emelkedni.
2: Aha.
3: Úgyhogy ez összességében jelenleg én úgy látom, hogy azoknak, a ceglédieknek lesz jó, akik még az elején tudnak venni lakást kedvező feltétellel, vagy már van lakásuk. És nem feltétlenül csak Budapesten, mert hogy kisebb mértékben, de ugyanúgy érinteni fogja az áremelkedés a ceglédi ingatlanokat.
2: Igen. Már kormány célja az, ezt maga a miniszterelnök is elmondta, ugye, hogy minél több tulajdonos legyen, tehát ne bérleményekben lakjanak az emberek, mert egyébként nyugaton, akár Amerikában is, nagyon sokan szinte egész életüket bérlakásban töltik el, de itt meg az a cél, hogy minél inkább saját tulajdonban lakhassanak az emberek. Tehát mondjuk hosszabb távon, több évre előre tekintve, ennek milyen hatásai lehetnek?
3: A miniszterelnök szerintem nem kockáztatott sokat, amikor ezt mondta, hogy ez a magyar álom, ő így fogalmazott, hiszen egyébként Magyarországon hagyományosan magas a saját tulajdonú ingatlanok aránya.
2: Igen.
3: A magyarok azt tanulták meg az elmúlt 5-6-7 évtized során, hogy a legbiztosabb dolog az ingatlan. Azt nem tudják, ha minden jól megy, elvenni tőlük, ezért is ragaszkodnak hozzá. Ez egyébként megnehezíti aztán a társadalmi mobilitást is, tehát amikor mondjuk Kelet-Magyarországról.
2: Igen, azért ragaszkodnak a kis lakásukhoz, meg házukhoz, igen.
3: A saját élettörténetedre gondolsz, ott is megfigyelhető ez, hogy dél, illetve Kelet-Magyarországról átvándorolni nyugatabbra az országon belül. Ez a jelenség a mai napig él.
2: Igen.
3: De gondolj bele, hogy aki mondjuk a Hajdúságban, egy kisebb faluban, vagy Borsodban, vagy Békés megyének leszakadt részein, hiszen vannak ilyenek is, lemaradt térségek, tulajdonol egy ingatlant, ha azt eladja, abból nem tud venni, mondjuk Pest megyében, vagy éppen Győr-Moson, Sopronban. Tehát ez a másik oldal meg nyilván gátja a mobilitásnak is.
2: Persze.
3: Azért azt ismerjük el, hogy a kormányzatnak több rétű intézkedései vannak, többek között van egy tőkeprogram, amiben a lakásépítésre adnak tőkeforrást nagy ingatlan fejlesztőknek. Most ebben ne menjünk bele, hogy ennek a részletei mik, meg mennyire jó, de a lényeg, hogy elvileg lenne itt kínálati oldalon is lakásbővülés, de ha ez össze is jön, ez akkor is még azért mondjuk 2, esetleg 3 év, mire tömegesen piacra kerülhetnek ezek a lakóingatlanok, amiket mondjuk érint ez a tőkeprogram. Tehát, ha azt kérdezed visszatérve, hogy hosszabb távon mik a hatásai, én azt gondolom, hogy 2-3 évig ugyanúgy meglöki, tehát a mechanizmus ugyanaz, mint a csokk támogatások esetében.
2: Igen.
3: Meglöki az ingatlan árakat felfelé. Az ingatlan árak leginkább akkor tudnak majd mérséklődni, hogyha a kínálat is bővül, elsősorban a lakhatási válsággal leginkább érintett területeken. Ez Budapest és Debrecen környéke, illetve egyre növekvő mértékben Szeged is, ahol az utóbbi egy évben nem függetlenül az elektromos autógyártó BYD beruházásától megugrottak az ingatlan árak.
2: Igen. Most ugye elsősorban egyetemi városokról beszéltünk, de hát Cegléden is vannak albérletek. Én magam is hosszasan tudnék mesélni arról, hogy hány albérletben laktam itt annak idején, amikor ide költöztem, hát már közel 30 évvel ezelőtt. Szóval az itt is vannak albérletek, és nyilván az itt lakók is gondolkodnak ebben, hogy esetleg az olyan lakásaikat vagy házaikat albérletbe kiadják, amik erre alkalmasak. Van egy ilyen törekvés, vagy ez ilyen esetszerű itt mondjuk egy Cegléd nagyságú városban?
3: A ceglédi bérletpiac az szerintem évek óta jelentős részben feketén működik.
2: Hoppá, igen.
3: Igen, ezt abból látod, hogy mondjuk ha összehasonlítod más településekkel a hirdetéseket, hogy mennyit hirdetnek,
2: igen.
3: Azt látod, hogy Cegléden viszonylag keveset hirdetnek. Ennek oka, hogy a ceglédiek körében még talán a 90-es évekre visszamenőleg van egy olyan érzés, hogy a bérlők azok egyrészt lelakják.
2: Igen.
3: Ez még nem azt jelenti, hogy feketén adják ki, hanem van, aki inkább ki se adja, tehát tudok ilyeneket is, akik inkább ki se adják, de a másik oldalon meg a ceglédi piac, én úgy érzem, hogy sokszor inkább és részben azért a bizalmatlanság miatt ismerősök
2: igen.
3: felé adja ki. Uh-huh. Azért ez egy olyan méretű város, ahol sok ismerős van, lehet olyat találni
2: persze.
3: általában, uh-huh. akinek ilyen bérlési lehetőségre van szükség, de ha már ismerős, akkor sokszor megoldják úgy, hogy na akkor nem írunk szerződést, vagy írunk egy szerződést, de nem jelentjük be a NAV felé, 15%-os esziát kéne fizetni személyi jövedelem adót a bérlés uh-huh. után, ami egyébként nem sok, de van, aki ezt sem akarja, mondva, hogy úgyis ismerősnek adja ki. Aztán persze ebből jöhetnek ilyen vitás esetek, hogy mondjuk megromlik az ismerettség, nem tudja kirakni a bérlőt, tartozik majd valamelyik fél a másiknak, de hát mivel nincsen egy ilyen hivatalos, papíros része, így aztán már nehéz igazságot tenni.
2: Igen.
3: És ez aztán gerjeszti tovább, hogy a piacra, nyílt piacra, ha megnézed a hirdetéseket, viszonylag kevés ilyen albérlet kerül. Ezért aha. annak a kevésnek, amit meg hivatalosan adnak ki, magas az ára.
2: Igen, igen. Fú. Hát ez most biztos, hogy beindul. Hát nem, itt Cegléden nem feltétlen szeptembertől, tehát itt megy egész évben a maga módján. Az egyetemi városokban pedig szeptemberben fog ez jobban beindulni. És hát aztán szeptembertől ugye hát jön ez a 3%-os lehetőség, és azt hiszem, hogy ez is kicsit majd megmozgatja itt az ingatlan piacot. Hát majd meglátjuk, hogy kik mennek inkább a bérlés felé, és kik inkább a saját tulajdont szeretnék megszerezni. Nem mindegy, nyilván, de hát majd, ha lesznek ebből fejlemények, akkor szívesen beszélek róla itt ebben az adásban a későbbiek során is.
3: Szerintem egy fél év múlva már láthatók jó. majd adatok alapján, hogy mi történt. Én egyébként azt vetítem előre, hogy Cegléden szintén nőni fognak az ingatlanárak, részben azért is, mert a budapesti ingatlanok egy jelentős része kiesik ebből a kedvezményes körből,
2: igen.
3: mert drágábbak mondjuk, mint
2: úgy.
3: Ahogyan igen. a feltételekben benne van. Ezért az a kiköltözési hullám ilyen szempontból szintén folytatódik majd.
2: És érinthet akár minket is.
3: Így van.
2: Így van, igen. No, hát fél év múlva akkor visszatérünk rá, fél percen belül viszont be kell fejeznünk az adást, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és hát készüljenek föl a szülők, a fiatalok arra, hogy egy új világ jön bizonyos szempontból, de hogyha odafigyelnek, akkor okosan, ügyesen, akár saját ingatlant, akár pedig egy normális áru albérletet is tudnak szerezni egyetemi városokban, akár Budapesten is. Na, szóval majd ráfigyelünk erre a témára, jó?
3: Rendben.
2: Oké. Okay. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Én pedig, hogy fogadtál.
0: Rádió. FM 92.5. Egy régebbi beszélgetés szólt itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A dialógust követően pedig a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! 92!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Rom. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió FM 92.5. And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
0: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
0: before
3: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming

0: kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás? A hírek után azonnal egy Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7 millió 299 ezer forinttól, a Korando 7 millió 999 ezer forinttól, a Torres 9 millió 999 ezer forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
4: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket. A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten. Holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
2: Az időjárásról.
6: Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22 és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, 18 óráig így lesz ez, utána érkezik Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi. Most megfolytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, és nem sokára a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottam.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: FM 92.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A hazai influencer világ legismertebb arcai gyűltek össze. Zsigmond Angi kedden még nagy erőkkel kereste a megfelelő ruhát az eseményre, most pedig már hihetetlen felvételeknek lehetünk szemtanúi, hát már aki rákattan a borsonline.hu felületre. Úgy tűnik, idén nyáron egymást érik a sztárbulik, Zsigmond Angi ezek szerint sztár, na mindegy, és ezúttal ő került sorra, hogy igazán emlékezetessé tegye a születésnapját. A gyönyörű influencer, írja a portál, micsoda, influencer rapper, bocsánat, kedden elárulta a Borsnak, hogy egy közel 50 fős exkluzív partija lesz a Lupatónál, ahová csak a kiválasztott vendégek léphetnek be. A buli kedden vészesen közeledett, amikor Angi sietve adott interjút a lapnak, és megosztotta a meghívottak listáját. 50 fő szülinapom lesz a Lupán, nagy buli lesz, ez most zártabb körül, csináltunk egy eseményt, és csak a meghívottak tudnak bejönni kód alapján. Ott lesz Frey Timi, Ele Junior, Sophie, Halastyák Fanni, Cédesz, nem én szerveztem amúgy, hétfőn írták össze nekem a névsort, mesélte Zsigmond Angi, aki eközben megnézte a névlistát, és elmondta, hogy a házasság első látásra sztárja Deák Beka és a Miss Universe Hungary győztese kis Kamilla is a meghívottak között van, majd idő hiányában így zárta a beszélgetést. Ez egy délutántól kezdődő iszogatás lesz, és még ruhám sincsen, nagyon meg kell pörgetnem a dolgokat. Ezt ő mondta, nem én mondom. A névsorból jól látszik, hogy a hazai influencerek új generációja ismét együtt ünnepelt, ráadásul Zsigmond Angi exe, Mészáros Bende is megjelent a partin. Az utóbbi hónapokban egyébként is egyre többször lehetett együtt látni ezt a társaságot, akik nem csak a közösségi oldalakon, hanem a magánéletben is szoros barátságot ápolnak. Ennek egyik legjobb példája Frey Timi, nemrégiben megtartott 22. születésnapja volt, amelyről még napokkal később is beszélt az internet. Most pedig úgy tűnik, Angi veszi át a stafétát, akinél a helyszínválasztás sem lehetett véletlen. A Lupató az elmúlt években Budapest egyik legnépszerűbb nyári találkozó helyévé vált, ahol a hőségellen a legjobban lehet küzdeni. A hűsítő strandolás mellett rendszeresen rendeznek prémium eseményeket és VIP partikat is. Angi születésnapja is inkább egy exkluzív nyári összejövetelnek mutatkozott, mint egy hagyományos házi bulinak. Akit érdekel a sztori bővebben, kattanjon a borsonline.hu felületre.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. Damián Pedroza, a Zalaegerszeg argentin ügyvezető elnöke adott interjút a lapnak a világbajnokság kapcsán. Beszél többek között Argentina teljesítményéről, Lionel Messiről, a 4 évvel ezelőtti VB győzelemről, valamint arról is, hogy milyen hatással volt rá Diego Maradona. Judy Ádám interjúját olvashatják a portálon és az újságban is. A spanyol válogatott az Ausztria elleni mérkőzés első fél idejében Oyarzabal révén szerzett vezetést. A szünet után Pedro Porro növelte az előnyt, majd Oyarzabal állította be a végeredményt. Az osztrákoknak nem volt esélyük. Az Európa-bajnoki címvédő 2010 után nyert ismét meccset a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Erről is írt természetesen a nemzetisport.hu oldal. Egymásnak estek a belgák, aztán megverték Szenegált. A belgák szövetségi kapitány Rudi Garcia szerint Leandro Trossard és Yuri Tillemans összeveszése Szenegál ellen 0-2-n csak azt jelezte, hogy játékosainak fontos volt a mérkőzés. Bodnár Zalán írt erről egy cikket, ezt is olvashatják a portálon. Thomas Tuchel azt nyilatkozta, őrület, milyen jó Harry Kane. Declan Rice reméli, csak ideglenesen kellett kiúzódni a jobb hátvédnek, miközben egész Angliát ámulatba ejtette az idénybeli 71. és 72. gólját szerző Harry Kane. Mai Dominik háttéranyagát olvashatják ez ügyben. 15 hónappal az után, hogy Pelé a magasba emelte a Jules Rimet kupát, ismét világbajnoki döntőt rendeztek az Azték stadionban. A leláton mintegy 110 ezer ember zsúfolódott össze. Mexikó válogatottja játszott az aranyéremért, a mérkőzés hőse egy 15 éves dán támadó lett. Az 1971-es női torna mégsem kapott helyet a labdarúgás hivatalos történetében. 55 évnek kellett eltelnie az, hogy hősei a mostani mexikói VB felvezetésekor visszatérjenek a reflektorfénybe. Borsos László mexikói beszámolója a sportoldalon olvasható. Több más mellett ezekkel a témákkal, eseményekkel, sportolókkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, tehát szombaton, a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futószápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futószáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a sláger szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az oligarha és felesége, illetve a fiúk is megsebesült. Az elkövető Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, és 2021 óta él Monakóban. A Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
3: Az időjárásról.
4: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Millás délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában Süveges András, utána Becker Betty érkezik, majd ezt követően, vagy őt követően Vörös Nádi, remélem velünk tartanak. Folytatjuk dalokkal, kiváló muzsikákkal, a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, ezért is maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Rom. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Kedves hallgatók, július 3-a van. A mai napon a Somák és a Kornélok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tamás, Ilián, Leo és Bernát nevű ismerőseiket is. A Soma nevet a magyar nyelvújítók alkották a Somszóból a Kornél magyarítására, annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. A Kornél latin eredetű név a Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése somfa szarv Cornéliuszi. Bármi is legyen az igaz, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapot zenészek kezelő évfordulókkal. Tartsanak velem!
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Felállni. Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnaphoz, zenészekkel, zenei fordulókkal. 88 éve született Rhoda Scott, amerikai jazzzongorista, a Hammond orgona királynője, aki többek között fellépett Dés Lászlóval is. 57 éve saját úszómedencéjében holtan találták Brian Jones-t, a Rolling Stones tagját. 74 éve született Laura Branigan, amerikai énekesnő, dalszövegíró, színésznő. 1982-ben vált ismerté Gloria című dalával, amely a Billboard 100-as listán 36 hétig volt fenn, és ami eredetileg egy olasz énekes Umberto Tozzi dala volt. 1984-ben a Self Control című dala is ismert lett világszerte, mely platina lemez lett. Több mozi és televízió filmzenéjében is közreműködött, beleértve a Grammy-díjas Flashdance-t és a Szellemírtók filmeket. 2004-ben, 52 évesen agyértágulat okozta agyvérzésben halt meg otthon álmában. Az 1984-es évben az európai szintipop korszak csúcsára a Self Control című dalával került fel, amit már emlegettem, de ezt is egy olasz dalszerző írta. Az olasz poplista meg is jelent, de nem hittek benne, hogy sikeres lesz, így az Egyesült Államokban megvették a szerzői jogokat, és onnan indult el a dal ismét Európa és a világ többi országa felé. Az egyes országokban 10-20 hétig szerepelt a 100-as ranglistán. Akkoriban nagyon ritka volt, hogy szinte minden földrészt meg tudott hódítani a dal. Ezt hallgatjuk meg, egy kicsit átdolgozva, de Laura Branigan következik itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 55 évvel ezelőtt hunyt el Jim Morrison, amerikai énekes, dalszövegíró és költő, a népszerű amerikai The Doors rockzenekar vezető énekese és dalszövegírója volt, de azt gondolom senkinek sem kell bemutatni. Számos verses kötete is megjelent, a filmezés is foglalkoztatta. Apja George Stephen Morrison, tengernagy, az USA haditengerészetnél szolgált, anyja Clara Clark Morrison. Jimet szigorú, konzervatív szellemben nevelték, azonban ő minden alkalmat megragadott, hogy ellenkező nézeteinek hangot adjon. Óriási hatással volt rá, többek közt Nietzsche, Poe, Jack London, Oscar Wilde, és még sorolhatnánk. A 60-as évek kezdetén Morrison az egyetemre járt Floridában, amit később abbahagyott, és érdeklődés inkább az új irányvonalak és szenzációk felfedezése felé fordult. Bohém életet élt Kaliforniában, amíg az egyeteme Los Angelesben filmes tagozatra járt, sodródva kanapék és lakások között lúgva, és mohón olvasva különböző könyveket. Miután otthagyta a sulit, Morrison felolvasta néhány költeményét egy iskolatársának, Ray Manzareknek, és azon nyomban egy rockzenekar alapítása mellett döntöttek. A csapathoz csatlakozott még Robbie Krieger és John Densmore is. 27 évesen, 1971. július 3-án hunyt el Párizsban. A fürdőkádjában találtak rá. Rajongók és biográfusok találgatnak mai napig, hogy halálát kábítószer túladagolás vagy az amerikai kormány által megrendezett merénylet okozta-e. Morrison halál előtt többször is megjegyezte, hogy ő a harmadik. Utóbb azzal magyarázták, hogy Jimi Hendrix és Janis Joplin után ő lett a harmadik fiatalon, egyes konteók szerint rejtélyes körülmények közt elhunyt zenész. A hivatalos jelentés szívinfarktus jelölt meg a halálokaként. Morrisont a híres Père Lachaise temetőben temették el Párizs keleti részén, azonban rajongói sok kellemetlenséget okoznak a temetőnek a mai napig. Ott szemetelve és összefirkálva a sírokat, ezért felmerült, hogy új nyugvóhelyet kellene keresni neki. Jim Morrison tiszteletére természetesen már is játszok egy dalt a The Doors előadásában.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
8: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási
3: parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
9: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.
10: Zenék és egykori kedvencek.
9: Változatosan.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, tehát szombaton, a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futószápor. A nyugati északnyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futószáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Azonnal mutatom, hogy mivel indul, kedves hallgatók, a következő egy óra hossza. Ezt a kiváló balladát Lady Gaga és Bruno Mars énekli el majd együtt. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
8: Az időjárásról.
9: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
8: Közlekedési információk.
10: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András, még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, utána Becker Betty érkezik, utána pedig Vörös Nándi lesz majd a műsorvezető. Most folytatjuk slágerekkel, nem sokára pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
9: Változat.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglidi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: A labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk a következő pillanatokban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, kedves hallgatók, előre jelezte, hogy a tiszta játékidő megnövelése érdekében új szabályokat alkalmaznak a világbajnokságon. A szervezet bíró főnöke, az olasz Pierluigi Collina külön felhívta a résztvevő csapatok figyelmét a torna előtt az újításokra. A 72 meccses csoportkör után pedig készített egy kisebb számvetést, mennyire váltak be az új dolgok, de előbb ismételjük át, mik is ezek a bizonyos új szabályok. A kapus kirúgásokat és a bedobásokat egyaránt 5 másodperc alatt el kell végezni, máskülönben az ellenfél jöhet szöglettel, előbbi esetben, vagy azonos helyről bedobásra utóbbi esetben. A lecserélt játékosok 10 másodpercet kapnak a pálya elhagyására, ha az nem sikerül, a helyükre érkező játékosnak legalább 1 percet kell várnia, ezután állhat csak be a következő játék megszakításnál. A pályán történő ápolásoknál az ápolt játékosnak 1 percre le kell mennie a pályáról. És akkor a mérleg. Kirúgásoknál 4-szer lépték túl az 5 másodperces korlátot, ekkor szögletet ítéltek az ellenfélnek. Bedobásoknál 11-szer cserélt gazdát a labda, mert nem végezték el időben, csak egyetlen lecserélt játékos nem tartotta be a 10 másodperces limitet, előnyben lévő csapatok lecserélt játékosai is igyekeztek, mert nem akarták sújtani fegyelmezetlenségükkel a pályán lévőket. A FIFA honlapján megjelent összegzésben tudatták azt is, hogy a játékosok sérüléseinek száma drámaian lecsökkent. Nagyon kevés olyan eset volt, amikor orvosi személyzet beavatkozását kérték. Ezzel együtt teátrális feltrengéseket is alig lehetett látni. Ez az 1 perces kényszerszünet is elérte a hatását. Az általános viselkedés is eddig nagyon jó volt, 2 játékos, 2 edző pedig figyelmeztetést kapott a játékvezetői döntéssel kapcsolatos reklamárásért, ami egészen biztosan kevesebb, mint az eddigi VB-ken. Száj eltakarás miatt a csoportkörben a paraguayi Almiront állították ki. Na ennyit a statisztikáról.
1: Rádió. 92.5.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk itt a 92-tön. Érdekes adatokat közölt az erre szakosodott Opta, az egyikben Lionel Messi az első, a másikban az utolsó. Kezdjük az utóbbival, az Opta összesítette, hogy a csoportkörben azon játékosok közül, akik legalább 90 percet a pályán töltöttek, kifutotta a legkevesebbet. 618 játékos statisztikáit bogarázták végig. Közülük a címvédő argentin válogatott csapatkapitánya, a 39 éves Messi gyűjtött össze a legkevesebb métert, vagyis a 618. helyet csípte el. Meccsenként átlagban 8,1 kilométert futott. Algéria ellen 80 percet kapott, Ausztriával szemben végig a pályán volt, míg Jordánia ellen fél órára cserélte be őt Lionel Scaloni kapitány. A másik adat sokkal ismertebb, Messi a három csoportban lejátszott meccsen 6 gólt lőtt, az algériai elleni mesterhármasával mindjárt rekordot is döntött. A góljai és a futó mennyisége tehát fordítottan arányosak. Sok megfejtés lehetne erre mondani, hogy futnak helyette eleget a társak, hogy neki csak a góllövéssel kelljen foglalkozni, és hát az is örök igazság, hogy a focit gólra játsszák, nem a megtett kilométerekre.
1: Következzen egy friss dal!

0: kedves hallgatók, a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk a folytatásban, és meglehetősen optimista gondolatkísérletet vitt végig a BBC még kedden, és arra jutott, nem kizárt, hogy a norvég Erling Haaland eljuthat a 260 válogatott gólik karrierje során. Felidézték, hogy Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a legjobb 32 között, ez volt az ország történetének első VB győzelme az egyenes kieséses szakaszban. A győztes gólt Haaland kotorta be Jaja Fofana kapujába, utána a norvég csapat nagy örömmel evezgetett a gyepen a szokásos rút kiáltva. Haaland már a selejtezőben szórta a gólokat. A Moldovának 5-5 vert be egy meccsen, de Mester 3-ast ért el a román, a kazak és a gibraltári válogatottak ellen is. Jelenlegi állás szerint 53 válogatott meccsén 60 gólt szerzett, tehát átlag 72 percenként betalál. A cikk megjegyzi, az első 55-ből egyet se lőtt nagy tornán, ugyanis mióta ő is kerettag, azóta Norvégia nem járt nagy tornán, VB-n utoljára 1998-ban, EB-n pedig 2000-ben. Ezen a világbajnokságon már 5 gólt lőtt, nála többet csak az argentin Messi és a francia Mbappé szerzett. Haaland az utóbbi 13 válogatott tétmeccs mindegyikén betalált, és nem csak gyenge ellenfelek, hanem például a VB-ről Bosznia miatt lemaradó olaszok ellen is. A világbajnokságon 2-2 gólt bevert Iraknak és Szenegálnak, majd padoztatták a franciák ellen. Elefántcsontpart ellen vége volt a pihenésnek, rögtön be is rúgta a győztes gólt, pedig csak 10-et passzolt a dallasi meccsen, ebből 8-at sikeresen, és 27-szer ért csak labdába az egész mérkőzésen. A BBC összevetette a teljesítményét a portugál Ronaldóéval, aki eddig 231 válogatott meccsen 145 gólt szerzett 41 éves korára. Ez azt jelenti, hogy Ronaldo 1,59 meccsenként lő gólt, Haalandnál ez a szám 0,88. Ez a kalkulációjuk szerint azt jelenti, hogy Haaland a 128. meccsen elérheti Ronaldo góljainak számát, ha azzal számolunk, hogy Norvégia évi 10 válogatott meccset játszik, Haaland 7 év múlva 32 éves korára elérheti ezt, és akkor már 10 éve fiatalabb lesz, mint most Ronaldo. Persze ehhez nem árt, ha a Norvégia kijut minden világversenyre, Haaland pedig szinte mindig pályára lép. Ha a fent vázolt gólszerzési tempója megmaradna, 41 éves korára 260 gólnál járna. Wayne Rooney, az angol válogatott korábbi játékosa, most BBC elemző, azt mondta, a norvég csapat Haaland miatt olyan jó. Nem igazán volt benne a játékban, de aztán megszerezte a győztes gólt, mondta róla Rooney, aki pozitív értelemben pusztítónak nevezte Haalandot. Szlovákián szövetségi kapitány a mai világfutball legnagyszerűbb gólszerzőjének nevezte őt. Ennyit Haalandról.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, tehát szombaton, a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futószápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futószáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig Süveges András ült és beszélt a mikrofon mögött kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most jön Becker, Betty, utána Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel, 6-kor kegyetlenül újra felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel, Tali, visz!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
1: Az időjárásról.
5: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül. Megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkezett az este, és megérkeztem én is a mikrofonnál, most már Becker Bernadett, töltsük együtt ezt a szűk két órát, nagyon jó közös ismerősök társaságában. Már is jön Honey Beast, és egy nagy kedvencem 2015-ből, a Maradok.
1: Cseglét Rádió.

0: Voltak egészen jó pillanatok ma már, ami az időjárást illeti Cegléden. Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele. Nagyjából minden napszakban voltam kint a szabadban, és kiskabát nyilván nem kellett, de már sokkal elviselhetőbb volt a hőség is. Vagy már kezdünk hozzászokni. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap változóan felhős meleg időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Helyenként kialakulhat egy-egy futózápor, de kevés csapadék várható. A hőmérséklet hajnalban 13-20 fok között alakul, délután pedig 25-30 Celsius fokig emelkedik. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Vasárnap többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított idő várható is, ismételt melegedésre számíthatunk, csapadék csak elszórtan, egy-egy zápor formájában fordulhat elő. A hajnali minimumok 13-20 fok között, a délutáni maximumok pedig 26-31 Celsius fok között alakulnak. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Nem lehet minden tökéletes, a kicsit kellemesebb, kevésbé forró idővel megérkezett a hidegfront, vagyis fordítva a hidegfronttal megérkezett a kibírhatóbb idő. A fronthatása érzékenyek körében gyakori panasz lehet a fejfájás és migrén, megnyúlhat a reflexidő is, ami az autós közlekedésben fokozza a baleset veszélyt, ezért most különösen fontos, hogy vezessünk óvatosan. Sokan küzdhetnek továbbá tartós álmossággal, fáradtsággal, bár a hőmérséklet valamelyest mérséklődött az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula után, nem szabad megfeledkezni a fényvédelemről, a szabadban nagyon erős az UV-sugárzás.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.

0: Ha valaki nyomtalanításon gondolkodik, most figyelje, mert egy nagyon fontos határidő közeleg, július 6-a, eddig igényelhető a második fél évre eső díjmentes házhoz menő lomtalanítás. Az igénybejelentést követően a lomtalanítás július és augusztus hónapban történik. Ugye bizonyára tudják, hogy most már évek óta nem szervezett, előre meghirdetett időpontban történő lomtalanítás zajlik a városban, hanem a kertesházas övezetekben, házanként, társasházak esetében társasházanként kérhető a lomtalanítás ingyenesen évente két alkalommal, de ezt meg kell jelenteni, le kell egyeztetni az időpontot, és ki kell tenni a hulladékot, a lomtalanításra szánt lomhulladékot, ugye nem mindegy, hogy miért, mert hogy lomhulladék az eseti jelleggel keletkező nagyméretű darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe, magyarán a kukába. Például berendezési tárgyak, asztalok, székek, szekrények, ágyak, komódok szétszerelt, mozgatható állapotban, aztán fából készült bútorok, tárgyak, ablakkeret, ajtó, kerítés, műanyagból készült tárgyak, vödör, láda, kerti bútor, gyerekjátékok, oldó, virágcserép, aztán textíliák, így szőnyeg, ágynemű, ruhanemű, szivacsmatrac. Viszont ami nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem is viszik el, zöld hulladék, gaj, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék, veszélyes elektromos, elektronikai készülékek, például a TV, ütő, gumiabroncsok, autó és gépalkatrészek, veszélyes hulladékok, például az akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj, zsíradék, gépjárműolaj, illetve nyilvánvalóan az állati tetem fertőző és undort keltő anyag. Heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, szelektív, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék, tehát ezt nem lehet kitenni a lomtalanítás során, viszont a többi berendezési tárgyakat is, amit már felsoroltam, igen. A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 5 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki, mármint a lom. Kérik, hogy a nagy darabos lom kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszorodás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre, a lomhulladékot pedig minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöld területeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károgozás veszélyének előidézésével, és hogy hol lehet kérni a lomtalanítást, a 061-776-7777-es telefonszámon, vagy az ügyfélszolgálat@dtkh.hu e-mail címen. Vevő azonosító megadásra szükséges, tehát erre szükség van, majd, hogy szerződésünk legyen a DTKH-val, tehát lomtalanítás második fél évre, július 6-áig igényelhető.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton, Csemőben természetesen a Templom téren. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával. 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
2: J-Lo!

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra Benson Bonnal. Mystical Magic lesz majd itt a 92-ten.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Hővédőeszközöket biztosít a kormány állatmenhelyeknek. Ezrek menekülnek a bozót tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
2: Az időjárásról.
7: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Benzomból indította az órát, ez volt a Mystical Magical itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben néhány színes hír jön a nagyvilágból és kicsiny hazánkból. A mikrofonnál Becker Bernadett, ja és persze, itt vannak a nagyon jó muzsikák, Velelo és Apu Vedd Meg, már is a folytatásban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Jöjjön hát az első hír rögtön a nagyvilágból és kicsi hazánkból egyszerre, mert hogy már gőzerővel készül a magyar rajongótábor július 6-ára hétfőre, amikor Ricky Martin világkörüli turnéja keretében koncertet ad a budapesti Papp László arénában. A latin-amerikai popsztárt a nagy közönség utoljára 2 évvel ezelőtt láthatta hazánkban, most pedig ismét elhozza vérpesdítő slágereit. A latin zene koronázatlan királya a jelek szerint ráadásul nem egyedül landol majd a fővárosban, ugyanis az útlevél pecséteket előszeretettel gyűjtögető gyermekei, köztük a hamarosan 18. születésnapjukat ünneplő Iker fiai is mindenhova elkísérik híres édesapjukat. Úgy sétálok Budapesten, mint egy helyi, néha észrevesznek, néha nem, de mindig szívesen fogadnak. 5 év alatt 3-szor léptem fel itt. Néhány kapcsolódást nem kell magyarázni, Magyarország ismeri a zenémet, és ezt érzem is, írt a tavaly évvégén Ricky Martin a magyar fővárosról készült videójához, majd stílusosan egy magyar nyelvű köszönetnyilvánítással zárta a bejegyzést. A latin zene koronázatlan királya ráadásul most talán gyermekeit is elhozza tehát budapesti koncertjére, hiszen többnyire mindenhova együtt utazik a család, ha épp nincs

iskola a sztárt csemeték a turnéjára is elkísérik híres édesapjukat. Így volt ez a koncertkörút korábbi júniusi állomásán is, ugyanis Martin Horvátországból is posztolt egy tengerparti fotót a 7 éves Luciáról és a 6 éves Renről, de gyakran az énekes tinédzser fiai az augusztusban 18. születésnapjukat ünneplő Matteo és Valentino is velük tartanak. A popsztár elmondása szerint a gyerekek olyannyira hozzászoktak már ez az utazós életmódhoz, hogyha túl sokáig vannak egy helyen, azt már furcsának tartják. Igyekszem úgy intézni, hogy mindenhová velem jöhessenek, rég megszokták a sok utazást, tele van az útlevelük a legkülönbözőbb pecsétekkel. Inkább az a furcsa nekik, ha sokáig egy helyben vagyunk, ilyenkor kérdezgetik is, hogy papa, mi van már, mikor megyünk. Tetszik nekik ez a változatos élet, nyilatkozta korábban az énekes. Hát meghiszem azt, nekem is tetszett volna gyerekkoromban biztos. Bár a 2023-as válása óta Ricky Martinra nem talált rá a szerelem, a jelek szerint egyáltalán nem bánja, hogy jelenleg szingli apaként egyedül neveli 4 gyermekét. A sors ugyanis fantasztikus ajándékkal kárpótolta a magányos hétköznapokért, a csemeték kivétel nélkül örökölték tőle a muzikalitását és a ritmusérzéket. Imádnak táncolni, a turnébuszban is állandóan szól a zene. Martin egyik közösségi oldalára feltöltött videójában pedig az egyik ikerfiú is látható, amit egy közös koreográfiát ad elő édesapjával, és természetesen ezt a videót is megtekintetik például a blik.hu-n, mert onnan szemléztem ezt a kis hírecskét. És na, itt is Ricky Martin jön már is. Maria 1997-ből szól a dal.

0: Jöjjön egy újabb színes hír, amivel egyenesen New Yorkba repülhetünk. Egy belső rendőrségi feljegyzésből derült ki, hogy Taylor Swift és Travis Kelce péntek este házasodik össze a New Yorki Madison Square Gardenben. A két napos zárt körű esemény rendkívüli biztonsági készültség mellett zajlik, majd a pár népszerűsége és az énekesnőt ért korábbi fenyegetések miatt, írják tehát a lapok. A nem nyilvános esemény sorozat már tegnap este megkezdődött egy körülbelül 100 fős próbavacsorával az arénán belüli Infosys Theaterben. A ma esti jóval nagyobb ünnepségre akár 1000 vendéget is várnak, és a kiszivárgott tervek szerint színpadi fellépések is lesznek. A kapukat délután 4-kor nyitották meg egy koktél órára, maga a ceremónia és a fogadás pedig elvileg mostanra, mikorra én ezeket a sorokat olvasom, már el is kezdődött, és várhatóan holnap hajnali 2-ig tart. A pár engedélyt kért a közeli West 31-es és a West 33-as utca lezárására is. A rendkívüli biztonsági készültséget nem csak a pár népszerűsége indokolja, hanem az énekesnőt ért korábbi fenyegetések is. Kenneth Corey, a New Yorki rendőrség volt operatív főnöke szerint a hatóságoknak most is beton terelő elemeket kell felállítaniuk, hogy megvédjék a tömeget az esetleges járműves gázolásoktól. Jessica Tisch rendőrfőkapitány egy sajtótájékoztatón szűkszavúan elismerte, hogy péntek estére egy eseményt követünk a Madison Square Gardenben, de ennél többet nem árult el. A város polgármestere Zorán Mamdani hozzátette, hogy felkészültek a tömegre, akár az aréna előtt, akár a július 4-i tűzijáték helyszínein gyülekeznek majd az emberek. A rendezvény azonban komoly terhet ró az már amúgy is a végsőkig leterhelt rendőrségre, amely a július 4-i hosszú hétvége, az amerikai függetlenség 250. évfordulójának ünnepségei és a futballvilágbajnokság miatt már eddig is 12 órás műszakokban dolgozott. Scott Monroe, a Városi Nyomozók Szakszervezetének elnöke nem is rejtette véka alá a véleményét. Tartsák az esküvőjüket Pennsylvániában, vagy ahova ő valósi, jelentette ki, hozzátéve, hogy a nyomozók az elmúlt hónapban fejenként 85 óra túlórát halmoztak fel. Azt hiszem, Travis Kelce-nek és Taylor Swift-nek meg kellene köszönnie minden egyes rendőrnek, aki ott áll a hőségben távol a családjától és dolgozik, tette hozzá. Ezzel szemben Grace Rau, egy kormányzati működést figyelő civil szervezet vezetője szerint az esemény jót tesz a városnak. Az igazán fantasztikus reklám mindannak, ami New Yorkban nagyszerű, fogalmazott. A közlekedési vállalat szóvivője közölte, a közeli Penn Station pályaudvar működése a hétvége folyamán zavartalan marad, bár egy bejáratot ideiglenesen lezárhatnak. Corey szerint egy olyan városban, ahol folyamatosan óriási eseményeket rendeznek, egy nagy buli a Gardenben már szinte rutin munka. Ahogy fogalmazott, van-e egyáltalán jó időpont New York Cityben? Hát minden esetre sok boldogságot a párnak, és nagyon jó bulizást a vendégeknek. 1000 vendég? Komoly. Ott már nem is tudom, hogy egyáltalán létezik-e teljesen konkrét, személyes, fizikai kontaktus minden vendéggel, vagy tényleg csak majd fotókról, meg videóról fogja látni a pár, hogy kik voltak ott. Ha egyáltalán tudják, hogy kik lettek meghívva.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
0: És most már jöjjön Taylor Swift kisasszony, vagy azóta már asszony, ki tudja, mi lesz a neve? Mert mint hogy hivatalosan. Bár arról is szólnak a hírek, hogy igazából már a hivatalos esküvő meg is volt, tehát ezen már túl is vannak, csak a buli maradt. A lényeg, már is énekel Taylor Swift. Shake it off!

És utazunk még egyet, és vissza újra csak az Egyesült Államokba. Az egykori műsorvezető és családja, Gombos Edina, 11 éve élnek az Egyesült Államokban most. Elmondta, miért érte meg nekik a floridai újrakezdés. A döntésükben a magasabb fizetés és az alacsonyabb adók mellett a munkavégzés függetlensége is komoly szerepet játszott. 11 évvel azután, hogy az Egyesült Államokba költöztek, Gombos Edina és férje Alberto Costa Freda elárulták, miért nem cserélnék vissza a floridai életüket az európaira. A család a követői kérdéseire válaszolva beszélt arról, hogy az anyagiak jelentős szerepet játszanak a döntésükben. Gombos Edina szerint a magasabb fizetések és az alacsonyabb adók miatt maradt több pénz a zsebükben. Az általános reakció az, hogy nem cserélnének az európaiakkal, még pedig azért, mert nekik magasabb a fizetésük és kevesebb adót fizetnek. Mondta az amerikaiakról, hozzátéve, hogy cserébe viszont sok mindenről, amiről Európában az állam gondoskodik, nekik maguknak kell. A munkavégzés függetlensége szintén fontos szempont. Az egykori műsorvezető férje Alberto Costa Freda arról beszélt, hogy bár voltak nehézségei, a saját vállalkozás beváltotta a reményeit. Volt elég rossz munka, meg jó is, de saját vállalkozással jobban járok, fogalmazott. A cége már a stabil megélhetést biztosít a családnak. A hétköznapi élet egyszerűsége is hozzájárul az elégedettségükhöz, példaként említették a bolti visszáruk gyors és rugalmas kezelését. Szerintük az amerikaiak összességében kényelmesebben és stabilabban élnek, bár azt is megegyezték, hogy sok mindent hitelből fedeznek. A kulturális beilleszkedés mellett a magyar hagyományokat is őrzik. Gombos Edina továbbra is magyarosan főz otthon, amit férje is kedvel. Ugyanakkor elismerték, hogy az amerikai konyha változatos, különösen a latin ízek dominanciája miatt Floridában. A gyermekeik már az amerikai oktatási rendszerben szocializálódtak, ahol a szülők elmondása szerint a szabadságot és a motivációt különösen értékelik. A legnagyobb büszkeségüknek azt tartják, hogy a gyermekeik boldogok és olyan esélyeket tudtak számukra biztosítani, amiket fontosnak tartanak. Döntésüket végül a pozitív életszemlélet és az emberek kedvessége is megerősítette, ami nagy hatással volt rájuk. És azért fontos hangsúlyozni, hogy mi történik mindez Floridában. Ha nekik ott jó, akkor hajrá. Mondjuk, ha valaki egy életközeli képet szeretne például kapni az egészségügyről, az Egyesült Államok egészségügyéről, és tényleg realisztikusan ezt 1000 millióan megerősítették már a világon, tehát nem én találtam ki, nem én vagyok ennyire elvakult, akkor ajánlom figyelmébe a Vészhelyzet Pittsburghben, eredeti címén csak simán The Pitt sorozatot. Mindenki szerint sikerült eléggé jól és plasztikusan bemutatni, hogy hogyan is működik az egészségügyi ellátás az Egyesült Államokban. Az egyik streaming szolgáltatón fenn is van. Igen, fenn van mind a két évad. És az összefüggést elejtettem csak elmondani, ez arról jutott eszembe, hogy Gombos Edina említette, hogy hát igen, igen, kevesebb adót kell fizetni, többet lehet keresni, de hát van, amit magunknak kell megfizetni, és nem az állam állja. Na, erre jutott eszembe az egészségügyi rendszer és annak a érdekességei. Csak finoman fogalmaztam. FM 92 Ősz. Cegléd Rádió.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt a Szabadság téren, viszont az emlékkoncert már teltházas. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes Patika, a Malomtószél 30 szám alatt az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

Ennyi volt már a részemről, az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre hamarosan Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja, majd holnap reggel 6 órakor Süveges András köszön be, én pedig vasárnap reggel 6 órakor érkezem. Addig is viszont hallásra.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter, ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
1: Az időjárásról.
3: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Sörstendi köszönti a kedves hangatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon. E-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de megtehetik azt is, hogy a Facebookon, facebook.com/cegledradio, ékezetek nélkül, tehát ide is írhatnak nekünk, leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni, és a kérdésünk egy ismerős kérdés, már feltettük korábban is egy alkalommal, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a valaki lehet egy kolléga, lehet egy családtag, lehet akár ön is, de mindenképpen meglepő, vicces vagy extr-

0: munkahelyen van a helye. Azt írja nekünk Levente, hogy egy nap után, másnap reggel bejött és mondta, hogy Afrikában a nagynéni meghalt és örökölt egy bányát, úgyhogy nincs más hátra, menni kell. Hát igen, mondjuk ennél az indoknál azt mondom, hogy én is, hogyha örökölnék egy bányát valahol, akkor menni kell, csak azt nem értem, hogy miért kell akkor ilyen indokkal oda menni. Meg is történhetett, de ez mondjuk 1000-ből egy ilyen eset van, de még lehet, hogy keveset mondtam. Kicsire az esélye, ez tényleg így volt, minden esetre ő talált egy indokot, és hát így el is búcsúzott a munkaadójától. Ja, és igen, azt akartam mondani, hogy mindenképpen írhatnak munkaadók is, hogy milyen felmondásokkal találkoztak, miért ne hallgathatnánk meg az érdekes sztorikat a másik oldalról is. Szabolcs azt írja, hogy első nap egy kolléga műszak végén mondta, hogy ő ennyiért már pedig nem dolgozik. De egy nap után hogy derült ki esetleg, hogyha napi bérezés van, akkor lehetett ez így, de egyébként én teljes joggal elhiszem. Dávid azt írja, hogy első fizut megkaptam, másnap rosszul is lettem, többet nem voltam ott. Igen, ez is egy módszer, és azért mondom, hogy mind a két oldalt meghallgatjuk, azt is, aki felmondott, aki látta, hogy valaki felmond, vagy akinek felmondtak, úgyhogy minden jöhet, és megyünk is tovább Ákos üzenetével. Senki sem közölte velem, hogy a 15 lakótársammal csak 75 négyzetméteren kell osztozkodni, úgyhogy el is jöttem onnan, ez Hollandiában történt. Hát egyébként most, ha kiszámoljuk, hogy akkor nagyjából 5 négyzetméter jut egy-egy emberre, és ez egy, főleg, hogyha egy közös tér, akkor végképp nagyon durva. Én pár napot voltam olyan szálláson, ahol így közösen voltunk elszállásolva, de az egy kirándulás alatt volt, és még az is megterhelő, hogy egy légtérben vagyunk ennyien, de hát hogyha ezt hosszú távon kellett volna csinálni, hát az igazán kellemetlen, úgyhogy Ákos, megértem a döntésedet. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Néhány zene után már folytatjuk is, de ha addig üzenetet írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott a munkahelyén. 0635 925 925-ös vagy kívánságukat ceglidradio.hu. Ismerős lehet a téma, korábban már foglalkoztunk vele, ezért korábbról bennmaradt kérdésekkel, vagyis hát pontosabban válaszokkal megyünk tovább a műsor elején. Azt írja nekünk József, hogy egyik volt munkatársam, már sajnos meghalt, azt mondta, azért mond fel, hogy ne tudja vonni a tartozását az egyik telefonos szolgáltató. Hát ez is egy módszer, de itt igen azért el kell gondolkodni, hogy biztos, hogy rendben mennek el a dolgok, hogy eleve van egy levonás beállítva, és hogy azt ne tudják tovább vonni, ezért én nem dolgozok tovább, szóval ennek biztos, hogy nem jó a spirális vége, azt gondolom én. Tünde azt írja, hogy elment haza váltóruhát hozni, mert elfelejtette, azóta senki sem látta. Hát lehet, hogy nagyon messze lakik, és még bármikor megérkezhet. Detti azt írja, hogy második napon neki nem mondták, hogy ennyit kell dolgozni és bent lenni az irodában. Igen, ez nagyon ilyen Y-generációsnak hangzik, aztán ki tudja. Ugye ők náluk nem akarok ilyen általánosságokat kimondani, vagy ilyesmi, nem biztos, hogy nem igaz mindenkire, de hogy sokkal könnyebben váltanak munkahelyet a fiatalabb generáció tagjai, nem terveznek egy egész életre ott maradni, és igen, néha az is meglepi őket, hogy itt bizony bent kell lenni, és sok munka van. Azért a Covid óta, mióta a home office eléggé elterjedt, azóta sok minden megoldható otthonról is, de ez nem mindenkinek fekszik, ez a fajta munkaviszony, úgyhogy igen, hát megtörténhet. Csilla hosszabb e-mailjével megyünk tovább. Velem történt, nem mondtam fel, ráutalom magatartást tanúsítottam csak. 10 év után beleesett az a bizonyos utolsó csepp a poharamba. Milliárdos vállalkozás, de a mindennapi motivációs szöveg, hogy a villanyszámlát se termeljük ki. Szépen kikapcsoltam a számítógépet, lassan rendet raktam az íróasztalomon, elrendeztem a papírokat, királynősbe vágtam magam, felvettem az akkor igen menő fehér szörmekabátomat, kistáska a várra. Annyit mondtam azért a szeretett kolléganőmnek, hogy szia, és felemelt fejjel kivonultam az ajtón. 4 nap múlva rákérdezett a főnök élettársa, hogy mégis mikor megyek, mondtam neki, hogy hétfőn. 6 éve nem értem oda, életem legjobb döntése volt. Igen, hát ebben a műsorban senki nem állítja azt, hogy biztos, hogy az a jó döntés, hogy felmondunk, vagy hogy biztos, hogy az a rossz döntés. Egy olyan munkahelyről eljönni, ahol egyébként nem feltétlenül érzi jól magát az ember, az lehet, hogy nem tűnik rossz döntésnek, de ez idővel fog kiderülni, és úgy látszik Csilla esetében ki is derült, hogy tényleg jól döntött, amikor a felmondást választotta. Nézzünk még egyet Ágnestől. Csoki gyárban dolgoztam, egyik este egy gyors szalagon jöttek a csoki golyó függelékek. Meg volt beszélve a mellettem állókkal, hogy az érkező tálcán ki melyik helyre teszi be a golyókat, csak így lehetett gyorsan csinálni. A mellettem álló kis csaj össze-vissza pakolta, hiába szóltam neki. 1 óra múlva már tiszta ideg voltam, akkor jött a műszakvezető nő. Mondtam neki, hogy én most átöltözök és hazamegyek, holnap jövök leszámolni. Kérdezte, hogy mi a baj, és elmondtam neki, hogy a kis csaj mindig az én lyukamba teszi a golyóit. Ez egyébként egy vicces megfogalmazás, és hogyha másért nem is, akkor emiatt nagyon megért, hogy leírtad a sztoridat. Persze a felmondás rész az nem feltétlenül volt jó neked, bár akkor nem dicsekedni ezzel a sztorival. Szerintem egyébként ez így jól alakult, hogyha nehéz valakivel együtt dolgozni, akkor is el kell gondolkodni azon, hogy itt van-e a helyed, és ez a sztori ilyen szempontból úgy látom, akkor jól alakult. Ágotának is, vagyis Ágnesnek is köszönjük szépen, és hamarosan folytatjuk a Ceglét hangját azzal a kérdéssel, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Ceglid Rádió.

Már is folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott a munkahelyén. 0635 925 925, kívánság@ceglidradio.hu az elérhetőségeink, SMS és e-mail jöjjön ezekre, és hát ezzel a témával már foglalkoztunk, ezért korábban bent maradt válaszokkal megyünk tovább. Dóra azt írja, első munkanap, ebédszünet után elfelejtett visszajönni, senkinek sem szólt, kb. 2 óra múlva érték utol telefonon, mire közölte, hogy ő meggondolta magát, mégsem akar itt dolgozni. Rengeteg ilyen esetünk van, amiket már felsoroltak a kedves hallgatók, és csak azt nem értem, hogy miért nem lehet egyébként normálisan szólni. Tehát előbb-utóbb ezt úgy is érzékeli valaki, vagy eléri telefonon, mint ahogy ebben az esetben is, de hogy miért nem lehet megmondani direktbe, korrekten, hogy ez van, nem tetszett, ne várjatok vissza. Szerintem ez egy teljesen működő dolog, minden esetre nem sokan teszik ezt meg. Eszter azt írja, egy tehenészetben a felhajtó kolléga az első fejés után azt mondta, inkább hazamegy, mert ezek a tehenek neki túl nagyok. Hát igen, azért nagyon kis tehenekkel meg nehéz dolgozni, az a helyzet, úgyhogy nem gondolt át, hogy valóban tényleg ezt akarja csinálni, és amúgy ijesztőek, persze én is azt mondom, bár én a lovaktól jobban tartok ilyen szempontból, de azokat meg nem igazán szokták fejni. Na mindegy is. László írja, hogy új kollégának nem tetszett, hogy valaki a kacsamesék refrényét énekelte munkaidőben, DuckTales, bocsánat a performanceért, de ide volt írva, és megpróbáltam autentikusan előadni. Hogyha emiatt valaki fölmond, akkor az én környezetemben a barátok sem maradnának meg, mert én rendszeresen éneklek ilyeneket, bocsánat. Erzsébet azt írja, én mondtam fel azért, mert nem vállaltam be a vérvételt és a Covid oltást. Egyébként igen, hát megoszlanak erről vélemények, hogy most az jó volt-e vagy nem, én oltott vagyok egyébként, de hogy sokan tartottak ettől, és hogyha a cég ezt rá akarja erőltetni valakire, hát akkor ez benne van a pakliban. Ugye, ha jól emlékszem, olyanok voltak azért, hogy kilátásba helyezte a munkáltató a munka ideiglenes megszüntetését, hogyha nincs valaki beoltva, mert akkor nem jöhet be a többiek közé. Ilyenek aztán voltak, de ennél a nagyobb nyomást talán nem gyakoroltak, de ebben nem vagyok biztos, úgyhogy bele sem menjünk jobban. Nézzük inkább Tamás üzenetét. A 8. munkanapomon mondtam fel, mert a csapatban mindenki szerb meg bosnyák volt, egész nap hablatyoltak, én egy mukot se értettem, németül persze egyik sem tudott rendesen, így elegem lett. Hát egyébként igen, ez nagyon kellemetlen, mikor olyan közegbe kerülsz, hogy próbálkoznál, de sem magyarul, sem németül nem tudnak beszélni, és kiszorulsz így a perifériára, nem igazán tudsz kommunikálni senkivel, az igen hamar idegörlő tud lenni, és egyébként a 8 nap is szép teljesítmény. Én azt mondom, hogy én annyi sem bírtam volna feltétlenül. Barbara azt írja, a munkavállalom felmondott, mert nem engedtem el szempilláshoz. Hát igen, túl szigorú főnök voltál, ez most már kiderült, legközelebb majd átgondolod ezt a döntésedet, persze csak viccelek. Alexandra azt írja, ruha volt, eladó pozi, órákon keresztül a bejáratnál kellett állnom, és köszönöm a vásárlóknak. Szóltam, hogy én ebben meg fogok őrülni, legalább 6 hajtogassak, pörögnöm kell, mire az volt a válasz, hogy nálunk ez a pörgés. Azonnal hazamentem. Hát igen, de gondoljon bele, a munkaadó is, tehát az, hogy köszönnek a boltban, az egy tök jó dolog, de hogy valakinek ez legyen a feladata, hogy köszöngessen, és neki a jó napot kívánok, és a sziasztok az egész napi szövege, hát az kicsit örjítő lehet, ezt aztán mindenki beláthatja. No, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Ceglét Rádió.

Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, második alkalommal foglalkozik ezzel a kérdéssel a Cegléd hangja, és még mindig van néhány bent maradt üzenetünk, aztán pedig jönnek az új üzenetek, ha ön is küldene, megteheti a 0635-92-95-ön, vagy a kívánság kukac@ceglédradio.hu címen. Patrícia azt írja, hogy postai kézbesítőnek jött egy fiatal lány Németországban, kb. 3 hét után felmondott, mert túl hideg volt télen. Aha, tehát postás volt tulajdonképpen, és arra nem számított, hogy hideg lesz télen. Ez igen, meglepő dolog, de azt hiszem, hogy ebből tanult, és innentől kezdve bármilyen munkahelyre megy, lehet, hogy fog rá számítani, hogy télen a szabadban nincs annyira meleg. Angél azt írja, Péksőben 2 óra munka után azt mondta a srác, hogy nem bírja a zsemle szagát. Aha. Lehet, hogy a kiflikkel, kenyerekkel nem volt baja, de a zsemle szag, az mondjuk tényleg kellemetlen tud lenni hosszú távon. Én megértem. Laci, az Ózdi postán volt egy srác, aki nem ment dolgozni egy hétig, mert elrabolták a saját kocsija csomagtartójában, de később meg tudott szökni, mert nála volt a pótkulcs. Sírtam a sztorin, úgy tudom, már nem kellett mennie többet, egy postás mesélte. Fú. Tehát azt mondta, hogy valaki a saját kocsijának a csomagtartójába zárta, és erre volt egy hétre, és egy hét után valamikor meg tudott szökni, hiszen nála volt a pótkulcs. Van baj, azt kell, hogy mondjam, de nagyon köszönjük az üzenetet, értékes hozzászólás, és hát nem ötleteket akarunk adni, de ezt szerintem, hogyha valaki nem akar bemenni dolgozni, ezt elsütheti, hogy a saját kocsijába rabolták el. Csilla azt írja, hogy nem gondolta, hogy ennyit kell dolgozni, a sebészeti osztályon fel is mondott egy hét után. Igen, ez azért durva, mert hogyha valaki orvosnak tanul, vagy akár egészségügyi szakmunkásnak, vagy bárminek, azért abba bele kell ölni némi időt, és kell hozzáértés, és kell tanulni, és aztán meglepődik, hogy sokat kell dolgozni. Jó, az tény, hogy mondjuk egy amerikai tévésorozatban nem feltétlenül ugyanazt látjuk, mint ami a valóság, bár ezek inkább, ugye, ha egy kórházas sorozatra gondolt, mint a Vészhelyzet, vagy a PIT, vagy ezek, azért ott pörgős a munka, hiszen egy unalmas kórházat minek vinnének sorozatra. Lényeg az, elkalandoztam egy kicsit, hát igen, az egészségügyben sokat kell dolgozni, de erre azért számíthatott volna a kedves jelölt. Norbert azt írja, hogy 200 méterrel messzebb kell sétálni a másik buszmegállóba, mert csak az a busz jön a munkahely felé. Tehát ő, neki volt egy kényelmes megszokása, ha jól értem, elsétálni az adott buszmegállóig, de a másik, ami 200 méterre van, már túl messze van, ezért ő inkább nem jön el dolgozni, de azt nem értem, hogy akkor minek találnak ki ilyen indokokat, miért nem tudják azt mondani, hogy nem szeretnék itt dolgozni, nem erre gondoltam, és próbálnak indokokat kitalálni, amitől még nevetségesebb lesz az egész. Na mindegy, de pont erről szól ez a műsor, köszönjük a válaszokat. Kitti azt írja, a szerződés kötéskor meglepett arccal kérdezte, hogy itt majd pénzt is kell kezelni, mert akkor ő nem írná alá mégsem. Eladónak jelentkezett kisboltba. Azért az megtörténhetett volna, hogy csak kártyával lehet fizetni, akkor ugye neki nincs sok dolga vele, esetleg csak beütni, de nem kell átvenni, nem kell visszaadni. Így viszont lehet, hogy megijesztette a munka. Hát igen, azért vannak készpénzes üzletek még a világon. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérésünk, de a jó hírem az, hogy már a bent maradt üzenetek végére értünk. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? A ma érkezett új üzenetekkel folytatjuk a zenék és a hírek után.

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
2: Az időjárásról.
6: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, már is megyünk tovább a mai témánkkal, ami nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, és hát ismerős lehet a téma, egy előző adásban már foglalkoztunk ezzel, nagyon sok bentmaradt válaszunk érkezett, akkor ezeket már kipipáltuk, és jönnek azok a válaszok, amelyeket ma küldtek el önök a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@ceglitradio.hu e-mail címre, és hát elég sok üzenetünk jött, az is lehet, hogy három adásos lesz ez a téma, mert hogy tényleg sok az üzenet, nem is húzom tovább az időt, kezdjünk bele. Nekem azért mondtak fel, mert nem adtam el 17 darab Tibi csokit egy nap, csak 3-at, ezt Barbara írta nekünk. Hát volt egy limit, ezt kellett volna hozni, de hát ezek szerint nem sikerült. Orsi azt írta, a jelöltünket behívták máshova próbanapra. Persze ott nem felelt meg, és hetekig könyörgött, hogy vegyük vissza. Na de mi történt, visszavettétek vagy nem? Aztán itt van Márti üzenete, kis ovisom és én hányós hasmenőssel otthon maradtunk, és én teljesen legyengültem, kiszáradtam, egy hét volt az egész sztori, mire visszamentem a főnököm, kis előadást tartott arról, hogy mit képzelek magamról, hogy neki kellett helyettem dolgozni. Érdekes, mert másik három kolléga végezte a feladataimat, közöltem vele, hogy nem Hawaii-on lógattam a lábam, neki is hasonló szépeket kívántam, amiket én éltem át egy hét alatt, és felmondtam, ő pedig meglepődött. Hát szerintem ezen ne lepődjön meg már, mint hogy eleve hogy lehet így bánni a munkavállalójával, meg hát egy betegséget azt hiszem, hogy meg lehet érteni, mert az minimum azért, ha nem is mindenkit, de az emberek 99%-át előbb-utóbb utolér egy betegség vagy vírus. Veronika a következő, nagybátyám éveken keresztül minden családi eseménynél mesélt egy srácról, aki a próbanapos volt náluk éppen a temetkezési cégüknél. Na fiam, ezt így, azt úgy az elhunytal, látszott az arcán a pánik, és kereste a menekülési lehetőséget. Épp valami papírmunka következett, főnököm, kiugrok a boltba cigit venni. Persze, fiam. Bátyám a többieknek, na ez a 18 éves srác se jön vissza, fogadjunk. Hát tévedett, 10 évvel később visszatért, de már egyenesen bátyja házához. Főnököm, bocsi a késésért, meghoztam a cigiét, ja, és feleségül vettem közben az unokahugod. A fiú, akiről a történet szól, később a párom lett, és ő is elmesélte ezt, mikor egyszer meglátta, hogy hé, neked a kaszás a rokonod, kicsi a világ. Tehát akkor a sztori végén te összejössz ezzel az úriemberrel, akiről szólt, lement cigit venni, és 10 évvel később visszajött házasként, akkor gondolom, hogy elvált, hogyha párod is lett, legalábbis

0: hogy esetlegesen ilyen elcsúszások lehetnek, de hogyha valamit le kell pakolni, mert le kell pakolni, akkor az legyen meg, és akkor maradj egy kicsit tovább. Szerintem ezek tök jól működő dolgok, hogyha előre le vannak tisztázva, hát itt nem voltak, és felmondás lett a vége. De hogy még milyen felmondásos sztorik vannak, kiderül néhány zene után, tartsanak a Cegléd hangjával a továbbiakban is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: folytatjuk a Ceglét hangját, kedves hallgatók, az FM 92-tön a Ceglét rádióban. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a mai nap kérdése már második alkalommal, de már csak az új válaszok maradtak hátra, nem a régi bent maradtak, úgyhogy aki ma írt nekünk, az figyeljen, de még ön is írhat a 0635-925-925-ös SMS számra. Anett írja, hogy pultos kolléganő 2 óra munka után hívott, hogy megjött neki, váltsam le kicsit, míg hazamegy átöltözni. Soha többet nem jött vissza. Annyi sztorinak ez a vége, és olyan egyszerű indokokkal próbálják lerázni a kollégákat, munkaadókat, és miért nem lehet az igazat megmondani, hogy hát ő nem jött be, nem akarja ezt csinálni, köszönjön el, és akkor nincs az, hogy számítunk rá, várjuk vissza, vagy egyebek. Kitti a következő, Dajka néninek jött óvodába a kollégina, kb. Egy hétig bírta, zaj, sok gyerekek, stb. Majd egy reggelen bejelentette, hogy nagyon fáj a feje, ő inkább felmond, és ez történt. De itt legalább szólt, tehát ezt mondom, ez is már valamilyen szintű korrektség. Neki nem jött be az a nyüzsgés, és kijelentette, hogy inkább felmond, nem pedig, hogy otthon maradt, mert fáj a feje, és nem jön be soha többet, hanem elmondta. Ez nekem sokkal szimpatikusabb. Otto azt írja, hogy a legtöbb ember munkája felesleges, arra jó csak, hogy így élje le az életét. Ez elgondolkodható kérdés, ez inkább filozófia, a témánk szempontjából majdnem, hogy jelentéktelen, de valahol mégsem, mert hogyha valaki megtalálja a hivatását is, amit élvez, és el tud benne helyezkedni, szerintem az tök jó dolog. Erre kell törekedni, és lehet, hogy ezért sokan fel is mondanak egy adott munkahelyen, mert nem az, amit kerestek, csak legyenek szívesek a kedves munkavállalók úgy felmondani, hogy ne számítsanak arra, hogy visszatér, mert csak hazaugrott WC-re, vagy nem tudom. Zsolt üzenete igencsak érdekes, azért mondott fel a kolléga, mert tudta magáról, hogy büdös a szája. De hát ezzel lehet tenni, szerintem azért vannak módszerek, és hogyha tudja magáról, az egy dicséretes dolog, de ezért ne zavarjon másokat, és akkor neki nincs szüksége pénzre, vagy hogyha máshova megy, ott nem lesz büdös a szája. Most csak ezt próbálom felfogni. Érdekes, de igen, mi ilyen nevetséges és extrém okokat keresünk a felmondásra, ez pontosan ilyen. Gábor üzenete, próbaidős dolgozó, leltár alatt por ment a szemébe, hazament, és soha többet nem láttuk. Annyi üzenetnek ez a vége, hogy már kezdem felhúzni magam, kedves hallgató. Mi az, hogy por megy a szemébe, hazamegy, de nem szól senkinek, hogy nem jön vissza. Miért nem lehet egy telefon dobni, hogy ez nem az volt, köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok, nem tudom. Itt van Erika üzenete, kézbesítőnek jelentkezett a srác, de nem tudott biciklizni. Első nap futott a kolléganő mellett, másnap pedig már nem jött. Mondjuk ezt meg tudom érteni, hogy biciklis futárként futni kell egy kolléganő mellett, aki próbálja betanítani. Na igen, talán ezt én se csinálnám, és erről még nem volt szó, de tök jó indok, a fiatalságnak mindenképpen, Sándor írta, nem volt wifi. És hogyha nincs wifi, akkor nem tud telefonozni, akkor nem jó a munkahely. Úgyhogy igen, hát ez egy tényleg extrém indok volt, és még vannak ilyen extrém indokaink, még 2 blogban jelentkezik ez a mai műsor, úgyhogy tartsanak velünk, ha tehetik, és ha van kedvük, írják meg, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: Továbbra is a legnevetségesebb okokat keressük, amiért valaki felmondott, most lehet ez egy munkavállaló, lehet egy ismerőse, lehet, hogy ön volt az, lehet, hogy egy munkaadó meséli a sztorit, hogy miket látott. Például most egy ilyen következik Anna Máriától. Nálam felmondott a takarító, mert takarítani kellett. Micsoda meglepetés. Amúgy igen, hát nem lehet csak azt csinálni egész nap, hogy mondjuk nem tudom, telefonomat nézegetem, vagy ilyesmi, hanem ott vagyok takarítani, és akkor meg kell csinálni azt, amit vállaltam. Azért ez meglepő tud lenni, így teljesen megértető, hogy ezután felmondott. Tehát a legnevetségesebb okokat keressük, és hogyha önnek is van ilyen, a 0635-925-925-re ezt elküldheti, de van egy kívánság, kukac@ceglidradio.hu nevezetű e-mail címünk is, ide is jöhetnek üzenetek. István ide írt nekünk. Egy zoknis cégnél dolgoztam, én húztam a zoknikat a fémlábakra. Hétig volt a betanulás, 9-re már ugrált a szemem, úgy ott hagytam, mint a húzat. Ezután vasutas lettem, 26 éve dolgoztam ott, Szerintem, hogyha nem a te világod volt, akkor jó, hogy eljöttél, és ezek szerint a vasútnál megtaláltad a számításodat. Péterrel megyünk tovább, próbaidős kollégát azért rúgták ki, mert nem volt hajlandó felvenni a cég által biztosított munkásruhát, és olyan büdös mackonadákba jött, hogy nem bírtunk megmaradni mellette. Tehát az tényleg durva, hogyha a nadrágja szagát, mert hogyha az ember kicsit megizzad, és hónaj szaga van, vagy ilyesmi, azt még úgy fejmagasságban el tudja képzelni az ember, de hogy rájöjjön az összes kolléga, hogy a nadrágja ilyen büdös, mackó nadrág, hát ez tényleg durva, de nem ezért volt a felmondás, hanem mert nem volt hajlandó felvenni a cég által biztosított munkaruhát, ami hát tulajdonképpen kötelező. Szóval nem értem. Miklós írja, hogy Németországban vagyok, 1000 éve mindig én mondtam fel, kaszinokban dolgozom, egyszer azért, mert kiabált velem a főnök, faképnél hagytam, majd közöltem vele, beperlem. Az egyiknél kedves voltam, közöltem, tudom, hogy a pótlékok nincsenek kifizetve, miközben a bérpapíron szerepelnek. Mivel szeretek itt dolgozni, így jó lenne a pert kerülni. Nem hitték el, felmondtam, majd pert nyertem. Aztán volt olyan is, hogy közöltem, nekem van életem a munkán kívül is. Nem vették figyelembe, felmondtam a legnagyobb szarban, direkt, mikor semmi emberük nem volt. Hát igen, akkor veled vigyázni kell, azt kell, hogy mondjam, mert te nem feltétlen nézed a komfortot, vagy a komfortérzetet a többieknél, hanem vannak céljaid, és ezt el is éred, úgy látom. Richard azt írja, túl messze van a dohányzó helység, írta a bolond kolléga a felmondásában. Hát ez mondjuk, és meg is indokoltam, úgyhogy a cég el kéne, hogy gondolkozzon, hogy legközelebb kicsit logikusabban felépíteni azt az épületet mondjuk. Azt írja nekünk Éva, hogy nem tudta, hogy végig kell dolgozni az egész műszakot, és pisilni is alig van ideje. Hát igen, végül is a műszak az nem arra van, hogy végig dolgozzon az ember, azért ott sok minden mást is lehetne csinálni, most ötleteim nincsenek, hogy miket, de persze, miért kéne dolgoznia az embernek, hogyha munkahelyre megy, ez szerintem teljesen hiteles. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott, még egy blogban visszajövünk, és hát ezen a ponton meg kell jegyezzem, hogy nyugodtan írjanak még üzeneteket, mert hogy elég sok van, ez biztos nem fog beleférni az utolsó blogba, úgyhogy lesz egy harmadik adás is ebből a témából, úgyhogy bátran jöhetnek még az üzenetek, 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglid Rádió. A közös ismerős.

Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók. A kérdésünk nem volt más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott a munkahelyen. Ez lehetett akár ön is, mármint aki felmond, lehetett akinek felmondtak, lehetett egy ismerős, egy kolléga, bárkiről várjuk a sztorikat. És nagyon sok üzenetünk volt, úgyhogy mindenképpen lesz majd egy harmadik adás is ebből. Mindenki biztosan nem fog beleférni, de ne aggódjanak, mert hamarosan, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de valamikor még folytatjuk ezt. Úgyhogy tartsanak velünk minél többször, hogy nehogy lemaradjon a saját üzenetéről. Majd holnap megírom, hogy milyen indokkal mondtam ma fel, írja nekünk Dávid, hát ezt akkor majd tényleg küld el, hogyha lesz felmondás. Azt hitte, hogy a másik munkahelye jobb lesz, ezt Edittől kaptuk, és hát igen, hogyha azt hitte, akkor ez van. Csak ugye már hallottunk ilyen üzenetről, hogy aki visszapróbált menni utána az előző céghez. József e-mailben küldte el, hogy Covid alatt a 8 órás határozatlan idejű munkaszerződésünket megváltoztatták 6 órásra, és aláíratták velünk. Majd köteleztek minket, hogy ettől függetlenül dolgozzuk le a 8 órát, de a fizetésünket is visszavették, mondván ennyit mi is tehetünk a cég jövőjéért. Nem fizették ki a maradék napi 2 órát, ami havi 40 óra ingyen munkát jelentett, jobban ment a cég a Covid alatt, mint előtte. Én minden nap 11:30-kor leléptem, felhívott a főnök a harmadik nap, ha még egyszer megmerem ezt csinálni, akkor be sem menjek. Csak annyit mondtam, hogy küldd el a papírjaim, a maradék 26 hívást meg már nem vettem fel, azóta se bántam meg. Hát egyébként igen, hogyha az emberből kisajtolnak mindent, és nem is hajlandóak fizetni, akkor szerintem egy ponton el kell gondolkodni, és tudom, hogy sokan félnek attól, hogy a váltás nehéz dolog, én is számtalanszor váltottam már a korábbi években, de igen, van benne némi kockázat. De azért szerintem, hogyha az ember eléggé akar dolgozni, akkor gyorsan megtanul bármit, és akkor ez működhet. Persze tanácsokat se akarok adni, nehogy miattam veszítse el valaki a munkahelyét, de néha igenis a sarkunkra kell állni. Anna Mária azt küldte el nekünk, hogy mert összevesztem a kollégával, aki régebbtől van a cégnél, és ezért menned kellett, vagy te mondtál fel? Aha, de attól, hogy ő régebb óta ott van, még nem biztos, hogy jobb munkaerő. Nekem ez kicsit fura, de hát oké. Viktor a következő, vasipar, én egyszer szóltam a főnöknek németben, hogy szeretnék holnap egy órával előbb elmenni, hogy be tudjak menni a bankba, mert gond volt a bankkártyámmal, és se pénzt felvenni nem tudtam, se fizetni vele. Azt mondta, persze, semmi gond. Aztán a főnök lánya jött ki, kijött nekem hepciáskodni, hogy majd pénteken 4 után bemehetek a bankba, vagy ha nem jó, akkor jövő héten. Nem tetszett a hangneme, de mondtam neki, hogy holnap fogok bankba menni, de csak erősködött. Még aznap délután megírtam a felmondásom, és másnap reggel az irodában kezdtem, és a főnök elé toltam. Mondta, hogy áthelyez, meg kapok fizetésemelést, én meg rábögtem mosolyogva a lapra, hogy itt írja alá, és mondtam neki, hogy a felmondási időmet Magyarországon fogom tölteni. Ezért igen, érdekes, hogy a főnök egyébként elengedett, ő még benne is lett volna, hogy maradj, vagy áthelyezzen, vagy valami, de a lánya valamiért a bögyében voltál, vagy nem tudom, mi lehetett a probléma, de ő neki nem tetszett ez a dolog. De milyen alapon engedi a lányának a főnök, hogy beleszóljon, hiszen ő a munkaadód. Nem teljesen értem, minden esetre ez így alakult, úgyhogy köszönjük az üzenetet, és legyen egy ilyen a végén, ami egyébként nagy tanulság az előző két adást tekintve. Anita azt írja, nincs kedve dolgozni már. Hát sok ilyet kaptunk, de itt legalább szólt. Nekem ez a nagy tanulság, hogy egy csomóan nem is szólnak, csak lelépnek valahova és nem jönnek többet vissza. Mindenki folytatjuk ezt a témát, kedves hallgatók, szerencsére sok üzenetünk érkezett, és fog talán a jövőben is, de a bent maradt üzenetekkel hamarosan tovább megyünk, egy másik alkalommal, holnap új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Addig is vigyázzanak magukra, legyenek jók és hallgassák a Cegléd rádiót. Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra. Ceglét

0: Ceglédrádióban. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott, járó és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
1: Az időjárásról.
0: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 000 forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Az időjárásról.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ebéd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány. Határozat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Az időjárásról.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Az időjárásról.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamos vonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható